0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Megy a lány, megy az utcán, süt a nap, valahol rá. Megy a lány,

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó.

0: Jó. Minden dal közös ismerős.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta hozzá

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Az időjárásról.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Lassan, hogy a fogaidat érzem a vállon. Valami érkezik a láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyén, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted, minket összelát.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Az időjárásról.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kovács Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy pedig az e-mail címünkön kívánság@ceglidradio.hu, és van egy Facebook elérhetőségünk is, facebook.com/ceglidradio. Itt is jöhetnek az üzenetek, ez a legkevésbé használt formula, de azért itt is néha jön üzenet, leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni, hogyha ilyen magyar tanuló fogalmazhatok. A lényeg az, hogy ma is van egy kérdésünk, ami nem más, mint hogy volt már kivételes élményben része? Ismerős lehet a téma, nem csodálkozunk, mert már 3 alkalommal is szó volt erről a témáról, de úgy látszik, hogy a ceglédieknek és környékbelieknek még mindig van elmesélni való sztoria, mert hogy legalább 5-6 üzenet bent maradt a legutóbbi adás alatt, megérkeztek, de már beolvasni nem volt időm. Ezekkel kezdünk, és persze mondom, írhatnak új üzenetet is a 0635 925 925-ös SMS számra vagy az e-mail címünkre, de azért ma már igyekszem lezárni ezt a témát, úgyhogy ha még bárkinek bármilyen sztoria van elmondandó, tessenek szólni vagy kézzel inteni, vagy legalábbis küldjenek nekünk üzenetet. Megyünk is, óvodás voltam, a csoporttal sétáltunk a kisvárosunk főutcáján, le volt zárva az út. Kiderült miért? Egyszer csak egymás után vagy 20 amerikai tank vonult végig rajta. Már ettől elámultunk, de aztán megálltak. Az egyikből kiszállt egy katonai felszerelésben lévő nő, odajött hozzánk, adott egy igazi amcsi csokis kekszet és $1 mindenkinek. Óriási élmény volt, még a 90-es években történt, a dollárt azóta is őrzöm. Hát igen, főleg óvodásként ez nagyon nagy élmény lehetett, egyszer csak tankok jelennek meg, azért meg is lehetett volna ijedni ebben a szituban, de szerintem a csoport azt pontosan tudta, vagy hát a legalábbis az omonő biztosan tudta, hogy készül valami és szándékosan mentetek ti oda, de azért ez meglepő lehetett, köszönjük szépen! A következő üzenetünk, szerepelhettem a kedvenc színészem Johnny Depp filmjében csupa véletlenek folytán. Úgy, hogy egyik héten még Hollandiában takarítok, és minden nap kb. Sírhatnékom van, mert elvesztettem a jó állásomat, és ez az opció maradt átmenetileg. Majd hazaugrok egy Hollywood Vampires, Alice Cooper és Johnny Depp bandája, teszi hozzá az üzenet küldő, koncertre Budapestre, ami végül elmarad, de ott megismerek egy filmes szakmában mozgó csajszit, akivel aztán bekövetjük egymást Instán. Majd pár hétre rá ír nekem, hogy egy castingos barátja felfigyelt az Instámra, és szerinte statisztálhatnék. Így jelentkezek, és Depp beválaszt a filmjébe, írja nekünk Hanga. Hát ez igencsak komoly kaland. Elmarad a koncert erről. Emlékszem egyébként, cikkeztek is annó, hogy elmarad ez a koncert. Azóta azt hiszem, hogy már voltak még egyszer. Nem is olyan ritkán jár ide Alice Cooper és Johnny Depp bandája. Viszont az, hogy a filmbe is bekerülsz utána az elmaradt koncertért, azt hiszem, hogy ez kárpótolhatott, kár, hogy a többi rajongót nem. Viszont nagyon köszönjük a történetet, és ha önnek is van hasonló sztoria, tehát olyan kivételes élmény, ami nem azért jött létre, mert kifizette, volt rá pénze, és befizetett valamilyen kalandra, hanem szerencsés véletlenek folytán alakult így, akkor azt küldje el nekünk 0635 925 925-ös.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, ahol a kérdés ma nem más, mint hogy volt már kivételes élményben része. Nem olyan élményeket keresünk, amit ki lehetett fizetni, hanem olyanokat, ami mondjuk egy véletlen folyamán úgy alakult, hogy valakihez közel került, vagy egy álma teljesült, vagy ilyesmi, és már több alkalommal találkozhattak ezzel a kérdéssel, ma viszont tervezzük lezárni ezt a kérdéskört, úgyhogy egészen új üzenetek lesznek, ha csak nem hallanak még ezután valamilyen ismétlés, mert azért mondjuk hétvégén például előfordulhat korábbi adások ismétlése ebből a témából is, de én a mai alkalommal tervezem lezárni ezt a témát, úgyhogy a kivételes élményeket a 0635-925-925-re még elküldhetik. Következő üzenetünk nem annyira nagy dolog, de akkoriban jártam én is kezelésekre, amikor Revicki Gábor ugyanoda. A szüleim kísértek mindig, csak egyszer találkoztunk vele, de akkor apukám odaköszön neki vidáman. Jó napot kívánok, művész úr! Revicki úgy tűnt, mint azon gondolkodna, hogy ismeri az apámat, amiért ilyen vidáman ráköszönt, aznap még egyszer találkoztunk vele, akkor már ő köszönt előre. Ez egyébként apróság, igen, de ez is milyen jól tud esni, és remélem, hogy mindenki jól van a történet után is. Munkából adódóan járok sportmeccsekre. Amikor épp valami lightos meccs van és alig kell valamit csinálni, beülök a szabad skyboxba és nézem a meccset, közben eszem iszom, belegondolva más ezért súlyos összegeket fizet, nekem fizetnek azért, hogy itt legyek. Ezt Kristóf írta nekünk, és köszönjük szépen, ez is remek sztori, hogy olyan helyekre jutsz be a munkád által, ahova más nem, vagy csak komoly pénzekért. Nemzeti Bankban dolgoztam az ezredforduló idején, itt sokszor láttam belülről, sőt néha egy-egy csoportnyi látogatót is kalauzoltam, amikor még ezen bejárás keretein belül még a posta, takarék, pénztár épülete is látogatható volt így. Szerintem valahol megvan még az idegenvezetős nyakpesszem. Ez is tök jó, nagyon köszönjük. Egy rövid üzenet, ami SMS-be jött, voltam egy vezetett túrán a Roland Garros stadionban, bevittek magába a stadionba is, öltözőkbe, sajtószobákba, stb. Írja nekünk Marcsi, ez is tök jó lehet, hát az akkor még jobb lehetett volna, hogyha maga a bajnokság is zajlik. Ugye a francia nyílt teniszbajnoksága Roland Garros, és amíg összefutna ott Rafael Nadallal, vagy ilyesmi. Hangosítottam Somlót. Egy gimében dolgoztam rendszergazda oktatástechnikusként, és minden évben volt egy évzáró koncertje a kórusnak. Általában egy diákcsapattal dolgoztunk a technikán, akkor én hangosítottam, mert pont akkor alakult egy új generáció. Az egyik évben az LGT számait dolgozták fel, Somlót meghívták díszvendégnek, de úgy volt, hogy nem énekel. Aztán az egyik szóló szám közben ledurrant a biszti az egyik oldalon, totál zavarba jött, az amúgy végzős srác, így újrakezdte, Somló pedig felajánlotta, hogy akkor vele énekli. Sluszpoén a srácot én vittem haza utána, mert egyfelé laktunk az anyukájával együtt. Az anyukája megkérdezte az autóban, hogy mit fizetett nekem a Norbi azért, hogy a Somlóval énekelhessen, de hát semmit. Na, ilyen véletlenekre voltunk kíváncsi a kedves hallgatók, tökéletes a sztori, egyszer csak Somló Tamás megjelenik egy gimnáziumban, szóval elképesztő, és nagyon szépen köszönjük. Ha önnek is van hasonló élménye, még elküldheti a 0635-925-925-re, vagy a kívánság kukac cegledradio.hu-ra. Várjuk szeretettel az üzeneteket. Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja a már jól ismert kérdéssel. Volt már kivételes élményben része? És hogyha volt, akkor elküldheti nekünk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra, persze ékezetek nélkül. Mármint az üzenetben legyenek ékezetek, csak a címben ne legyenek, az a lényeg. És a lényeg az, hogy ezt a kérdést már többször elővettük, de ma utoljára, úgyhogy mindenki írja ki magából, ami még esetleg benne van. Imádom az autókat, fogalmaz a következő hallgatónk, és pont az egyetemi éveim elején nyitott egy új szalont egy automárka Budapesten. Ugyanekkor az egyetemen pont volt a valamilyen kezdeményezés, amelynek keretében az egyetemi hallgatóknak ilyen lehetőséget vagy hubot biztosítottak arra, hogy megvalósíthassák ötleteiket. Bedobtam, hogy nem akarunk-e autóreklámot forgatni, amire ők rábólintottak, hogy miért is ne. Mivel bizonyos mértékig szinesztéziás vagyok, hangot képekkel, színekkel kötöm össze, így a reklámötletet 3 perc volt megírni, vázolni. Próbáltunk a márkához kapcsolatot keresni, nem sikerült, végül olajcserére jelentkeztünk be, és oda, csatolmányba feltöltöttük a levelünket. Erre kb. Rögtön jött a válasz, hogy továbbították a márkaigazgatónak. 3 héttel később a márkaigazgatóval tárgyaltunk, majd 3 hónap múlva már forgott az első reklámom, melynek főszereplője egy modell, valamint az X-Faktor dobogós énekese volt. Ez indított el a pályámon, szürreális élmény volt, hogy előző évben érettségizel, most meg már reklámot tervezel. Hát ezt elhiszem, egyébként Ádámtól kaptuk az üzenetet. Az a nagyon durva, hogy ez az üzenet úgy, ahogy van, bekerülhetett volna a pillangó hatásos dologba is, mert hogy volt egy olyan műsorunk nem olyan régen, hogy a saját életében tapasztalta pillangó hatást, hogy egy kis dolog elindul valahol, aztán valami nagy lesz belőle, mint például, hogy most a pályáján elindította a kedves hallgatónkat. Ez az apróság. Menjünk tovább, részt vettem az egyik utolsó nemzetközi úttörő táborban,

0: 1989-ben az NDK-ban. 3 hónappal később leomlott a berlini fal, 2 hetet töltöttem ott, és nagy élmény volt, hogy 5. osztály után részt vehettem, nem az úttörőség miatt, hanem mert járhattam Wartburgban, Erfurtban, Jenában és Gotában. Remélem jól mondtam a neveket, köszönjük szépen az üzenetet. Annyira nem extra, nekem mégis különleges, bár morbid élmény volt. Voltam pár híres ember halálának a helyszínén, név szerint Kennedy elnök, Tupac, Martin Luther King és Elvis Presley. Hát ez se semmi, ha egyáltalán Elvis Presley tényleg halott. Ugye mondják, hogy Elvis még mindig él, lassan 100 körüli éves lehet, nem tudom pontosan, de akár még élhet is. Fizikailag meglennének az esélyei rá, de ezt nem tudjuk pontosan, mert hogy elvileg eltűnt. De ezek szerint valaki a halál helyszínén járt, szóval akkor meg mégsem. Kedves hallgatók, az a lényeg, hogyha volt kivételes élményben részük, küldjék el nekünk 0635 925 925. Ebben az órában még egyszer visszajövünk, de áll rendelkezésünkre egy teljes második óra, amikor szintén ez lesz a témánk, tartsanak velünk!
1: Szeglét Rádió! 92.5

0: Kellemes élményeket várunk a mai Cegléd hangjában, nem először. Egészen pontosan ez a negyedik alkalom, hihetetlen, hogy a ceglédiekkel és környékbeliekkel ennyi minden történt, de van még üzenetünk bőven, de a mai alkalommal azért igyekszünk lezárni ezt a témát, tehát volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldje el 0635 925 925-ös és kívánság@cegledradio.hu, SMS-t vagy a második elérhetőségre e-mailt várunk, és persze nem kötelező elküldenie, csak ha van kedve, vagy szeretne eldicsekedni valamivel. Diabétesz miatt a Bátor tábort képviselve szerepeltem egy nemzetközi adománygyűjtő konferencián, Hole in the Wall alapítvány Londonban. Én jelentettem be Keira Knightley-t a színpadra, rajta kívül még James Blunt-tal fotózkodtam, a színpadról láttam még pár gazdag embert, akit még felismertem, az Boris Becker volt. Hát egész komoly hármas, azt hiszem, hogy én is fotózkodnék velük, hogyha megtehetném, irigyellek. Nevet nem kaptunk az üzenethez, de nem is feltétlenül kell az nekünk. Londonból hazafelé pont úgy szállt fel a repcsim, amikor a Guy Fawkes napi tűzijátékot elkezdték fellőni, kb. Minden városban 7-8 körül. Felülről néztem az összes tűzijátékot, ott viáncoltam az ablakban, amíg el nem hagytuk a szárazföldet. Az egyik steward annyira együtt örült velem, hogy hozott egy kis pezsgőt is ajándékba. Ide nekünk Marci. Hát ez is nagyon komoly lehet, pont így jön ki a dolog, ez nem volt szándékos, de egy teljesen nagy véletlen, és hát igen, azért fölülről megnézni egy tűzjátékot, vagy igazából többet, az nagy élmény lehet, gratulálok. Egy barátnő meghívott magához egy hónapra a spanyol tengerpartra, pont végeztem az egyetemmel, illetve felmondtam a munkahelyemen, amit mellette végeztem, és hát így kimentem. Az összes költségem a repjegy volt, mert a szállást és a kaját intézte, még most is alig hiszem el, hogy lehetőségem volt egy hónapig minden nap a tengerben fürödni, írja nekünk Eszter. Hát gratulálunk hozzá, tök jó és sok ilyen barátnőt mindenkinek. Bejutottam a szegedi csillagbörtönbe, és nem rabként. Para amúgy, ki vannak téve a fotói azoknak a börtönőröknek, akiket a rabok öltek meg. Hát ez mondjuk így nem sokat segít a látogatókon, de mármint, hogy nem lennék nyugodt, azért azt elmondanám. A szegedi csillagbörtön mellett, a Sing Singben, én többször voltam bulizni, én ennyit tudok felmutatni, de találkoztam James Abilával, a kedvenc DJ-mmel ott, azon a helyszínen, és sok hely másik helyszínen is már többször. Közös képünk is van, természetesen beszélgettünk is, úgyhogy hát igen, nekem ennyi a szegedi csillagbörtönnel kapcsolatos élményem, hogy buliztam mellette. Tájfutó voltam kb. 35-40 éve, és Egerszalókon voltunk, ahol a természetes, nem kiépített meleg forrást találtunk. Valamivel később osztálykirándulóson voltunk, és elmentünk oda megint az osztállyal is, akkor már úgy nézett ki, kezdik kiépíteni. Nemrég megnéztem az interneten, és teljesen más, mint az a régi hely, amire évtizedekkel ezelőtt emlékszem. Persze tudom, mások is láthatták az eredeti állapotban, de olyan érdekes volt, sosem volt ott senki rajtunk kívül, amikor én arra jártam. Egyébként nekünk is volt egy ilyen helyünk, a ceglidék biztos tudják, hogy Törtelnél volt egy, hát mi melegkútnak hívtuk, ugyanilyen meleg forrás, ami kitör a földből, és tulajdonképpen ott egy kis medence is kialakult, és abban jártunk rendszeresen oda fürödni fiatalként. Azt hiszem már nincs meg ez sem, de jó emlékek kötnek ahhoz a helyhez meg bulihoz. Volt már kivételes élményben része ez a Cegléd hangja kérdése, a következő órában is ezzel foglalkozunk, és folytatjuk is néhány zene meg a hírek után. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Az időjárásról.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ami azt is jelenti, hogy már 8. órája foglalkozunk a kérdéssel, hogy volt-e már kivételes élményben része. Bizony, ez már a 4. adás, de ez az utolsó ebből a témából, de hát ennyi üzenetet kaptunk, most mit csináljunk? Ennyi érdekes dolog történt a ceglédiekkel és a környékbeliekkel. Mindenki nagyon jó sztorikat ír. Van egy nagyon rövid üzenet. Ausztriában nyertünk 10 napos full extrás síutat. Nincs semmi extra név sem, meg nagyon hosszú bőlére engedés, hanem csak leírta nekünk a kedves hallgató, és hogy ne osztanám meg önökkel, ezek szerint tényleg hétköznapi emberek is nyerhetnek ilyen utakat, mindig csak elképzelés az, hogy valaki ezt tényleg megnyeri, de mi is lehetünk azok. Nem én, de mások igen. Aztán egy másik üzenet. Egyszer egy pókerversenyen nyertem egy utat Las Vegasba teljes ellátással, és egy World Series of Poker versenybe lépőt egy 1000 dolláros versenyre. Nyilván a versenyt nem nyertem meg, de egy csodálatos utazást kerekítettünk belőle a barátnőmmel, és bejártuk Las Vegast, elejét és San Francisco környékét is. Elejé az Los Angeles, csak hogy mindenkinek meglegyen így is. Hát ez is nagyon jó sztori, és ha önnek is van ilyen, akkor a 0635-925-925-re még elküldheti, vagy a kívánságkukac@ceglidradio.hu-ra, hogyha e-mailben küldenék. De mondom, mindenki férjen bele ma, mert további adás már nem lesz. 2010-ben a Nobu nevű helyen dolgozott egy ismerősem. A családommal voltunk ott vacsorázni, mikor az ismerősem szólt, hogy figyeljük a konyhai bejáratot, mert vendégek érkeznek hamarosan. Fél óra múlva besétált Brad Pitt és Angelina Jolie. Udvariasak voltak, köszöntek nekünk és beültek egy elzárt részre vacsorázni, semmi felhajtás, észre sem vettük volna őket, ha nem szólnak, jó arcok. Hát én is azt gondolom, hogy azok ugye már nincsenek együtt, de attól még akkor lehettek egymásra is, meg mindenki másra is nagyon kedvesek. Valamikor 2010 környékén a Várban volt egy Red Bull Happening, az F1 futammal párhuzamosan, amikor valamelyik pilóta fejére pattant egy alkatrész és sürgősen repítették Pestre életmentő operációra. Sajtosként dolgozott ott apukám, én meg elkísértem, 15-6 éves voltam, csomó backstage helyre behettünk, beülhettem az autóba, ihattunk végtelen Red Bullt, azért azzal csak óvatosan, mert nehogy káros legyen, most már azért a korlátlan energiától fogyasztást nem ajánlják, és egyébként a pilóta, akinek a fejére pattant valaki, az szerintem Felipe Massa lehetett, és egy rugószerűség esett ki az egyik autóba, és pont úgy ment neki, hogy ő elájult, balesetet szenvedett, és életmentő műtétje volt tényleg itt Budapesten, azt hiszem a Honvéd kórházban mentették meg az életét, azóta is visszajár néha, és megköszönni a stábnak, hogy ilyen gyorsan és olajozottan tudtak rajta segíteni. Még egy csillagbörtönös sztori. Az egyetemen szervezett egy látogatást a csillagbörtönbe, amikor a híres csillag részhez ért a csoportunk, lefagyott a levegő, mert bentre nem jelezték, hogy jövünk, és az összes rab kint volt, nem pedig elzárva. Kapkodva, rohanva és ordítva a falhoz meg a nyitott cellákhoz parancsolták őket háttal nekünk. Harmad, negyed annyi őr volt, mint rab, nagy volt a feszültség, még azon a részen áthaladtunk, éreztük a tarkonkon, főleg lányokként, hogy minket pásztáznak. Szintén az egyetemmel eljutottam az Európai Parlamentbe, Brüsszelbe, beülhettünk a nagyterembe, a képviselői menzán kajáltunk együtt, az asztalnál több magyar és külföldi EP képviselővel. Külön beszélgetéseken vettünk részt velük, szintén magyar és külföldi képviselőkkel írta nekünk Hajni. Két tök jó kaland, és mind a kettőt nagyon köszönjük. Továbbiakban is ezekre számíthatunk, tartsanak velünk tehát, mert a Cegléd hangja még ebben az órában végig folytatódik. De most zené.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Volt már kivételes élményben része, nem először tettük fel a kérdést a Ceglét Rádió hallgatóinak, itt a Ceglét hangjában is jönnek is a válaszok, már is egy különleges kaland, esküvőre érkeztünk férjemmel távoli barátokhoz. Elszállásoltak minket egy teljesen üres gimnáziumi kollégiumban, ahol egyedül lehettünk egy éjszakát. Minden nyitva volt, a konyhától kezdve a szobákig, tetőtérig is mindent meg is néztünk. Érdekes, kísérteties és izgalmas volt, megegyeztünk, hogy zombi apokalipszis esetére működőképes opció lehet. Anyu régen egy hegyi kurhotelben dolgozott Ausztriában, ott volt a szállása is, sokszor meglátogattuk, volt ott szaunától elkezdve a medencéig minden, ezeket használtuk is este, mikor bezárt 8-kor a részleg és már leléptek a vendégek. Horvátországi nyaraláson vezethettem pár percig egy turista hajót, rajta pár tucat emberrel. A kapitány és a legénység fiatal srácok voltak, simán megengedték, de magam sem tudom már, hogy ők ajánlották fel a lehetőséget, vagy én kérdeztem rá. Lenyűgözött a hajó működése és hogy milyen óriási a holtjáték a tehetetlensége. Exem youtuberkedett, volt egy több ezres követő bázisa annó, amivel akkora jobbak közé tartozott a YouTube hőskorában, szóval beláttam a színfalak mögé, bár igyekezett mindig végezni addigra a vágással, mire megérkeztem hozzá. Ezeket egyébként Pannától kaptuk, nagyon-nagyon izgalmas sztorik, köszönjük szépen! Teljesen ingyen kimehettünk Brüsszelbe 3 hétvégére úgy, hogy a bizottság állt mindent és találkozhattam elég magas beosztású emberekkel. Ezt is köszönjük! Hobbiból zenélek, viszonylag sokszor bejártam kis busztal Európát, és rengeteg random, elmesélhetetlen élmény születik mindig. Írja nekünk Elek, és az a baj, Elek, hogy nem küldtél még hosszabb, részletesebb üzenetet, mert amúgy nagyon kíváncsi lettem volna ezekre az elmesélhetetlen élményekre, ha mégis megpróbáltad volna elmesélni. Szüleim a BKV-nak dolgoztak, ezért nem kellett bérletet használnom Budapesten, természetesen nem vagyok budapesti, ezért muszáj vagyok bérletet használni. Hát igen, odáig biztos, de ott legalább utazhatsz ingyen, úgyhogy ez sem olyan rossz. Amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, ez rendszeresen, a férjem hangtechnikus, Budapest Parkba, Puskásba, Szigetre így tudok menni, szinte minden koncertre, a backstage-es bulik jók és minden pia féláron van. A munkámból adódóan pedig sokat találkozok személyesen politikusokkal, miniszterelnökökkel és diplomatákkal, tárgyalok velük, többször utaztam konvojban is, fogadásokon rendszeresen veszek részt, küldte nekünk Marian. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és ne ijedjenek meg a kedves hallgatók, még mindig jön üzenetünk a 0635 925 925-re is, de ezt most éppen e-mailben kaptuk. Hát Párizs, tehát a francia nevekkel lehet, hogy bajba leszek, de majd igyekszem. Párizsban a Peyrère-Lachaise temetőben egy padon ültem Henri Dilcel. Sajnos nem tudtam ki ő, de nagyon ismerősnek tűnt. Egy véletlen folytán ugyanazon a napon tettük tiszteletükön Jim Morrison sírján el, Instán láttam, hogy posztolt onnan. Ekkor néztem utána és tudtam meg, hogy fotós, ráadásul nem is akárki, Woodstockban is ott volt, a legikonikusabb képeket ő készítette. Azóta is felfoghatatlan számomra, sajnálom, hogy erről nem volt infom, mert feltettem volna neki néhány kérdést. Hát nekem sem volt meg Henry, de vagy Henri, mert hogyha francia, akkor lehet, hogy így ejti. Minden esetre, így, hogy leírtad, nem kell utána néznem, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, önök pedig maradjanak, a Ceglét hangja mindjárt folytatódik.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket

0: újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
1: Az időjárásról.
0: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Különleges élményeket kerestünk ma a Ceglét hangjában, de közelít a műsor vége, és közelítenek az utolsó üzeneteink is. Szerintem most már ne küldjenek üzenetet, de amíg valaki nagyon sietne, mert meg akar valamit osztani, akkor a 0635-925-925-re talán még elküldhet egy olyan rövidet, mint a következő üzenet. Régi munkahelyemen többször volt együttműködés a Duma Színházzal, és bementünk előadás előtt előkészíteni a termet. A kolléga nőmmel érdekes élmény volt, mert előtte csak a tévében láttam ezt a helyszínt. Na, ez is tök jó, mert egyébként tényleg én mondjuk eléggé szeretem a Duma Színházat, és sokszor járok élőben is, de ott, azon a helyszínen, ahol a tévéfelvétel van, még nem jártam soha, úgyhogy ez tényleg tök jó élmény lehet. Kajakpólózok, írja nekünk Olivér, vízilabda és kajak keveréke, és számomra mindig különleges élmény átevezni egy-egy híd alatt. Szárazföldön gyakran eszembe jut, hogy ezeket a hidakat kevesen látják ebből a perspektívából, külön kaland, ha árvízkor rendesen meg is tudod érinteni a híd alját, vagy beevezel olyan helyekre, ahol amúgy még gyalog sem járnak normál esetben emberek, és mindeközben vízilabdával passzolgatunk. Hát ez tényleg nagy élmény lehet, egyébként igen, hogyha megvan emelkedve a vízszint, és épp hogy átcsusszansz a híd alatt, na az nagyon durva lehet. Én egyébként többször is voltam már azon a fajta bulin, az Európa hajón szokott ilyen lenni, nyaranta 3-4 vagy 5 alkalom, amikor egy DJ-t, vagy akár többet elhívnak, és a hajón zenél, a hajó tetején, tehát a fedélzetem, ott buli zajlik, és akkor Budapesten a hidak alatt így elindulunk, vagy az egyik, vagy a másik irányba. Általában a hajó egy ponton visszafordul, és ott is nagyon nagy élmény átmenni hidak alatt, olyankor a bulizó tömeg mindig sípol, fütyül, sikít, és hát tulajdonképpen a hídon is meg szoktak állni a járókelők megnézni ezt a bulihajót, és mi meg lentről nézzük őket, és áthaladunk a híd alatt, szóval tényleg egyedi élmény, de evezve még érdekesebb lehet. 16 évesen megkeresett a suli igazgatóján keresztül egy csaj, aki már elballagott, hogy legyek a modellje egy nemzetközi versenyen. Soha nem voltak ilyen ambícióim, de gondoltam, hogy káromra nem válhat. Véletlenül, nyilván nem, mert nagyon tehetséges volt, nyert a csaj. Így mind a ketten körül voltunk rajongva a szépségipar legnagyobb nevei által, én meg véletlenül, tényleg véletlenül, mert csak a hordozó felület voltam, egy újság címlapján landoltam, írja nekünk Evelyn. Hát ez is érdekes kaland, sosem voltam még újság címlapon, bevallom őszintén. Repülhettem magárepülővel a főnököm által, X éve ismerős dolgozott egy fesztivál roadként, és bevitt hátra a színpad mögé, ahol dumáltunk a fellépőkkel, és mindenki bemutatkozott, én meg úgy ültem, hogy csak egy kis senki vagyok, miért mutatkozik be nekem mindenki? Hát azért, mert jó fejek, igazából a sztárok is jó fejek legtöbbször, és mindenkit megtisztelnek, és mindenki ember számba vesznek, szóval miért ne tennék meg? De igen, ezek számomra is meglepő dolgok voltak az első sztárokkal, amikor találkoztam, vagy akár itt a Laska Fesztiválon, amikor interjúkat készítettünk, úgyhogy igen, hát ez meglepő volt. Most én mondhatnám Lovasi Andrást, akivel talán 3-szor tudtam interjúzni, és mindig is kispárajongó voltam, de a kis csillagbeli munkásságát is bírtam, és hát gyakorlatilag volt már olyan, hogy összefutottunk egy random fesztiválon máshol, és megismert, pedig nem gondoltam, hogy attól, hogy 3-szor is beszélgettünk, nem gondoltam, hogy ez meg fog történni, de mégis megismert, és így tök jó érzés volt. Tehát ezek valamilyen szinten megmaradnak a sztároknak is az ilyen találkozások. Ha nem is egy alkalom után, de 3 után úgy látszik már igen. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk, érdemes lesz, további jó rádiózást!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez a témában. Volt már kivételes élményben része? Ezt a kérdést tettük fel már nem először a Cegléd Rádióban és a Cegléd Hangjában, de most már zárjuk a témát, úgyhogy hát jó, lehet, hogy mégse zárjuk. Annyiban azért tudok megengedő lenni, hogyha lesz esetleg olyan műsorunk, amelyben vegyes vágott van, tehát több kérdést is feldolgozunk, és valaki még mégis küldene egy ismétlésre vagy bármire választ erre a kérdésre, akkor azt még bejuttatjuk valahogy, mert egyébként szerintem tök érdekes téma volt, de így külön teljes műsort rászánva ezt a témát lezárjuk, úgyhogy jöjjön az utolsó négy üzenetünk. Porsche gyár bejárása Lipcsében az utolsó zugig. Ebéd a dolgozókkal, az étteremben, a gyártósor közvetlen érintése, alkatrész, raktár, stb. És persze a tesztpálya. Hát ez is komoly lehetett. Egy időben szimultán fordítóként dolgoztam a tanulás mellett, és pár ország legnagyobb gyáraiban beszélgettem a tulajokkal. Igaz, hogy nagyon fárasztó a tempó, és enni, valamint aludni nincs idő, de máig érdekes, hogy kikkel ismerkedtem meg. Férjem barátja a Serbia Exit szervezője, és nem csak ingyen járhattunk bulizni napokig, hanem az ismert külföldi zenekarokkal is találkozhattunk, beszélgethettünk. Kanadában kirándultunk, és valahogy eljutottunk egy olyan helyre, ahol a patakból mosták az aranyat. Kipróbáltuk, és nekem is sikerült pár apró aranyrögöt találnom, valamint ametiszt is bányáztam. Az aranyat a pénztárcámba tettem, az ametiszt a hátizsákomba, majd hónapokkal később a reptéren úgy sikerült áthozni, hogy az indián boltban találtam fából faragott díszeket, és azok alatt lapult az ametiszt is, ma is a hálószobában van. Andi írta nekünk az üzenetet, tök jó. Elutazhattam csak azért egy másik földrészre 4 napra, hogy valaki hivatalos búcsúztatóján részt vegyek sok tízezer ott élő emberrel együtt. Köszönjük szépen! Egyszer egy osztrák faluban voltam egy bulin, ahol valaki röviden elbeszélgetett velem. A buli végén az illető megkérdezte, hogy lenne-e szükségem fuvarra, mivel autóm nem volt, a legközelebbi vasútállomás meg gyalog messze lett volna. Igen, mondtam. A kisbuszban, amivel elvitt, ott ült körülöttem a Sado Opera nevű formáció, ami az est sztár vendége volt, a fickó, akivel beszélgettem, a sofőrjük volt. Mikor még kicsi voltam, a győri vasútállomáson jól megnéztem a mozdonyát annak a vonatnak, amivel Sopronba utaztam. A mozdonyvezető felajánlotta, hogy utazzak a mozdonyon, kicsit hezitáltam, majd igent mondtam. Ez alatt a mozdonyra sok vasutas felszállt, de azt mondta a vezető, hogy Csornán leszállnak, ott felszállhatok a mozdonyra. Csornán aztán előre mentem a mozdonyhoz, és a vezető felengedett, Sopronig a mozdonyon utazhattam. Kölnben, mikor épp karnevál volt, ott találtam a földön a sok eldobott műanyag pohár között egy koncertjegyet. Elmentem a megadott helyszínre, és be tudtam jutni a földön talált jeggyel, de nem sokáig maradtam, ugyanis nagyon fáradt voltam, és nem terveztem, hogy koncertre is megyek. Mikor a Norvégia északi részén lévő Narvikba utaztam, egy éjszakát el kellett töltenem Galiváréban, Svédországban, északi részen. Mivel minden szálloda drága volt ott, és úgyse töltöttem ott sok időt, ezért az utcán éjszakáztam, ez alatt a várost is bejártam egy kicsit. Feltűnt, hogy sok régi és vagy tuningolt autó furikázik a városban, több ilyen autóból bömbölt a zene. Mikor egy ilyen autó közeledett felém, megállt mellettem, a bent ülők megkérdezték, lenne kedvem velük tartani. Mondtam, ha van hely a bőröndömnek, beszállok, betették a bőröndömet a csomagtartóba, majd beszálltam úgy, hogy már 6-an ültek az autóban. Régi amerikai autó volt, bulizáshoz átalakítva, italtartó polc, hangrendszer meg ilyenek, bent bömbölt a zene, fogyott a pia, igazi bulis hangulat volt. Mondtam nekik, hogy mutatnék nekik magyar zenét is, belementek. Azt nem tudom, hogy az Irigy Hónaj Mirigy Anyáddal jártam című száma mennyire tetszett nekik, de én jól éreztem magam. Hát azért itt hozzá kell tennem, hogyha tehetnék be zenét, sőt, hát volt is ilyen alkalom, én Amerikában játszottam Belgát az ottaniaknak, és hát a kislakásunkban az oroszoktól kezdve a macedónokon át egészen az amerikai feketékig mindenki ott nyomta velünk a belgára, és szerintem az nagy élmény volt, de az Irigy Hónaj Mirigy is egy érdekes választás. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Cegléd Hangja, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel a témával terveink szerint már nem találkozhatnak, csak max egy ilyen vegyes vágott adásban. Vörös Nándi búcsúzik, tartsanak velünk holnap is, amikor egy új témával jövünk, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg már most remek hétvégét, azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a jó reggel cegléd. Felvételével nyitom a következő 60 percet, a mikrofonnál egészen este 6 óráig Süveges András, tartsanak velem!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
6: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkábaállási támogatást nyújt az érintetteknek. Országos konzultáció sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációnak. A következő hónapokban az ország összes régiójába ellátogatnak. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. A rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találat ért. Orosz légi csapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Dnipropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil életét vesztette, többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót. A műveletekben 2 meghaltak. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezren, a belügyminisztérium szerint 72 ezren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült.
3: Az időjárásról.
6: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
3: Indulja! egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nyerünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet szaka szerint folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, a fontos, hasznos információkkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. No, hát akkor jöjjenek a dalok, tartsanak velem még egyszer, este 6-ig lehetünk együtt.
0: Jó reggelt, Ceglédi!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bacsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovíz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel mínusz 2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kíséretik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: I will always

0: Köszönjük, kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet a legfrissebb információkkal, utána pedig jövök vissza a Ceglédia kedvenc dalaival. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panasz bejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzés.

0: látogatnak. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. A rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találat ért. Orosz légi csapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Dnipropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil életét vesztette, többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót, a műveletekben 2 meghaltak. Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezren, a belügyminisztérium szerint 72 ezren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült.
1: Az időjárásról.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: Lotfi Begi! Kollányi Zsuzsi! Dr. Béres! És a régi nyár!

0: kinyert. Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Ez így lesz este 6-ig, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, programokat ajánlok és szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: Had to be an ticket to the first now.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, Dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőttek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagytemplomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton dél-délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és erők, fiatalok, mutatom, hogy minden indul a következő egy óra hosszal. Kaigo kiváló közös ismerősét játszom hamarosan a hírek után, azonnal tartsanak velem.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Több mint 100 éve az idei nyár volt a legszárazabb. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén-nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága.
3: Az időjárásról.
8: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Gábor. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggel műszakot folytatjuk, a jó reggelt szegédet egészen pontosan zenékkel, hamarosan pedig visszatérek alapszemlével, elárulom, miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület. Tartsanak velem ezért is.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglé!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a Lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Hamarosan véget ér a Fan VIP 6. évada, ám mielőtt ez megtörténne, idézzük fel az évad legnagyobb balhét. A portál az idei Fan VIP-ban számos veszekedés és félreértés volt, de most összegyűjtötte a Bors, tehát az 5 legdurvább összecsapást. A Fan VIP 6. évada sem szűkölködött át konfliktusokban. A játékosoknak nem csak a kemény fizikai feladatokkal, a termelési ciklusokkal és a kiesés veszélyével kellett megküzdeniük, hanem egymással is. Volt, amikor egy ártalmatlanak szánt tréfa robbantott ki vitát, máskor egy félmondatból lett komoly összecsapás, és olyan is akadt, amikor egy váratlan pálfordulás rázta meg a játékosokat. Összeszedte át a Bors az évad 5 legemlékezetesebb pillanatát. Most mindent nem mondom el, de egy párat felidézek. Amikor a piros és a sárga csapat lakhelyet cserélt, Luna egy kígyó bőrre bukkant és támadt egy ötlete. Vicceljék meg vele a pirosakat, és rejtsék el az egyik fiókban. Az elképzelést Simor Olivier, Béres Anett és Dérheni is támogatta. Anger Zsolt és Németh Kristóf azonban egyáltalán nem találta viccesnek a dolgot. Zsolt szerint egy ilyen tréfának nincs helye, főleg miután mindenki azon dolgozott, hogy rendben adják át a másik csapatnak a helyet. A vita hamar személyeskedésbe fordult, és pillanatok alatt kiderült, a kígyóbőr csupán az utolsó csepp volt a pohárban. Aztán mondok még egyet, talán az évad egyik legkínosabb története volt, amikor Németh Kristóf a védettségi játék közben Kenéz Nórától kért segítséget. A színész egyértelműen arra kérte Nórit, hogy mentse meg, ő pedig eleget is tett a kérésnek, és szándékosan elbukta a játékot. Később azonban Kristóf egészen másképp emlékezett a történtekre, és azt állította, hogy Nóra félreértette, amit mondott. A dologból hatalmas vita lett, Nórira pedig a farmgyűlésen többen is szavaztak. A történtek különösen fájók lehettek számára, hiszen ő pontosan tudta, mi hangzott el közöttük. Hát igen, voltak érdekes dolgok ebben a trash valóság showban. Mert kérem szépen, a borsonline.hu a Fan VIP 6. évadával is foglalkozik részletesebben, meg hát több más balhét is emleget a portál, az újságformátum is, meg a borsonline.hu felület is. Mi meg folytatjuk dalokkal itt a 92-től, már is a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Flotta bővítés a Petratransznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petratransz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: A nemzeti sport.hu oldalra folytatjuk kedves hallgatók a lapszemlét itt a 92-ten a Cegléd Rádióban. Borbély Balázs azt nyilatkozta, ha nem a futballt választom, talán orvos lennék. Gyerekként a kertben dolgozott játékmackóit fecskendővel gyógyította, és előfordult, hogy a bizonyítványa miatt a szomszédos faluban kötött ki. Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője, a Népligeti irodájában beszélt a lapnak a csallóközi évekről, a németországi magányról és arról, hogyan találta meg újra a helyét, amikor sérülése miatt összeomlott az élete. Borbala Bence interjúját olvashatják a portálon. Szalai József azt nyilatkozta, szerény srác vagyok és az is maradok. Szalai József esete is mutatja, alázatos munkával megvalósíthatók az álmok. A Paksi FC 24 esztendős támadója nem csak meghívót kapott Marco Rossitól a szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzések előtt, hanem hétfőn nagyszombatban pályára is lépett Ukrajna ellen, mi több úgy is szerepet vállalt a győztes gólban, hogy a támadásnál labdába sem ért. A futballistával Zombori András beszélgetett. Kulcsjátékosok hiány okoz fejfájás Liverpoolban. Többen is sérülten tértek vissza a Liverpoolba válogatottól a Manchester City elleni bajnoki előtt, viszont jó ír, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is remek formában várja a vasárnapi rangadót. Judi Ádám háttéranyagát olvashatják a portálon és az újságban is. Rosta Miklós azt nyilatkozta, egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust, nyilván kézilabdáról van szó. Rangadó vár az OTP Bank Pick Szeged férfi kézilabda csapatára a Bajnokok Ligája csoportkörében. Szombat este a portugál Sporting érkezik a Pick Arénába. A kulcsmeccs előtt Rosta Miklóssal, a magyar együttes beállójával beszélgetett Szendrei Zoltán. Két éve egy makacs sérülés hátráltatja Albek Annát, aki a tovább nem halogatható műtétről, valamint a Metszel nyert BL győzelem kulissza titkairól és nehézségeiről is beszélt a lapnak. A válogatott kézilabdázót Nedeljkov Tamás kérdezte. Afrika először, hamarosan útra kelnek ifjú olimpikonjaink Szenegába, szól az egyik írás címe. Október végén történelmet ír az olimpiai mozgalom. Szenegában rendezik meg az első afrikai ötkarikás sporteseményt. A láng már fellobbant, Athénban bejárt a Szenegát, az érmek is elkészültek. A fiatalok seregszemléje az egész kontinensnek történelmi pillanat és hatalmas szervezési teszt. Csisztu Zsuzsa írás olvasható több más mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

elveszett egy piros pénztárca, feltehetőleg a Lidl parkolójában. Iratokkal, kártyával a becsületes megtaláló jelentkezését várjuk, de leginkább a tulajdonos. Hívjanak minket a 92-92-ös telefonszámon, vagy keressék a Ceglid Rádió Facebook oldalát. Tehát még egyszer mondom, keresünk egy pénztárcát, feltehetőleg a Lidl parkolójában tűnt el. Segítségüket előre is köszönjük!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-ten a Cegléd Rádióban, a reklámok után azonnal jönnek a legfrissebb információk, a jó reggel Ceglédben, utána pedig visszatérek majd a nagyszerű slágerekkel, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölköző szárítók, valamint rozsdamentes gránit mosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Több mint 100 éve az idei nyár volt a legszárazabb. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkábaállási támogatást nyújt az érintetteknek. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát ért el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága.
2: Az időjárásról.
5: Ma több órás napsütésre számít.

0: reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, utána Szatmári Gábor jön, utána Vörös Nándi, most meg folytatjuk a jó reggelt Ceglédet dalokkal, programajánlóval és időjárás jelentéssel. Hallgassanak rá!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától, október 17-én a Vörösmarty téren, október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot, és hívják meg barátaikat is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton dél-délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kíséretik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: összeszedt egy piros pénztárca, feltehetőleg a Lidl parkolójában. Iratokkal, kártyával a becsületes megtaláló jelentkezését várjuk, de leginkább a tulajdonos. Hívjanak minket a 92-95-ös telefonszáma, vagy keressék a Ceglid Rádió Facebook oldalát. Tehát még egyszer mondom, keresünk egy pénztárcát, feltehetőleg a Lidl parkolójában tűnt el. Segítségüket előre is köszönjük!
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: kedves hallgatók, mutatom, melyik slágerrel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Alex Kenji érkezik hozzánk hamarosan itt a 92-tön. A hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Na, milyen volt a nyaralás?
8: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Kellemes őszi idő várható. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Megérkeztek Budapestre az új KAF villamosok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írta a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 km-es sebességgel. Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú KAV villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól, a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
3: Az időjárásról.
9: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda, Malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton, holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd-Molnár utca Malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felül a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felül lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedő és az érintett lakosság megértését, türelmét.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: itt velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg már most zseniális hétvégét a jó reggel Ceglédet, azonnal folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel, de a legfontosabb, hogy ebben a szűk 60 percben elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok, szoktam volt mondani, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglét!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Várd meg, amíg letisztulnak a dolgok. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma egy izgalmas hír vagy információ jut el hozzád, amit talán annyira érdekesnek találsz, hogy legszívesebben azonnal tovább is adnád a közeli ismerőseidnek. Nem biztos, hogy jó ötlet. Van esély annak ugyanis, hogy végül szégyenben maradsz, amikor kiderül, hogy az egésznek nagyon kevés a valóság alapja. Légy óvatos ma a szenzációkkal. Bika, ma olyan információt kaphatsz, amely felvillanyoz, és arra inspirál, hogy valami új dologba kezd bele, olyasmibe, melyet eddig még soha nem próbáltál. Mielőtt azonban teljes erővel belevetnéd magadat a dologba, végezz egy tesztet, próbáld ki a dolgot kicsiben, mint amikor egy film előtt megnézzük az ajánlót, hogy tudjuk, mire számítsunk. Ikrek, ma új gondolatok, elképzelések tölthetik be az elmédet, melyek lehetnek a munkáddal, de a magánéleteddel is kapcsolatosak. Lehet, hogy legszívesebben azonnal bele is vágnál néhány remeknek tűnő ötletbe, de nem biztos, hogy minden esetben érdemes. Tégy inkább úgy, mint a jó szabász, kétszer mérj, mielőtt egyszer vágsz. Rák, ma egy régi, talán egészen közeli ismerős kerülhet elő váratlanul, és te talán örömmel fogod venni még azt is, ha a mai napra tervezett programodat meg kell emiatt változtatnod. Éld át a múltat újra, emlékezz a régi szép időkre, de közben ne feledd, hogy mindez már csak emlék. Ma már más idők járnak, és már rég te sem vagy ugyanaz az ember. Oroszlán, ma egy váratlan esemény hírére a napod erőteljes részét képezheti a másokkal való kommunikáció, amely történhet élőszóban, telefonon vagy akár online is. Egymásnak ellentmondó hírek, pletykák követhetik egymást, és nem lesz majd könnyű kiámoznod belőlük a valóságot, így jobban teszed, ha kivársz, amíg elül a por és letisztulnak a dolgok. Szűz, ma dönthetsz úgy, hogy belekezdesz végre valamibe, amire már egy ideje készülsz, de soha nem érezzél magadban elegendő késztetést, hogy meg is csináld. Mindez talán egy nagy takarítás vagy rendrakás a kamrában, mely közben számíthatsz némi váratlanra is. Talán előkerül valami, amiről azt hitted, örökre elveszett. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglidikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy ma nagy lendülettel állsz neki egy projektnek, de esélyes, hogy egy idő után leragadsz a részletekben, és egyszer csak azt veszed észre, hogy semmit nem haladsz előre. Ha így van, talán nem gondoltál mindenre. Indulj el ismét a KH-tól, vizsgáld felül a dolgokat, és változtass a stratégián. Ne add fel, a megoldás ott lesz az orrod előtt. Skorpió, talán még neked is vannak titkaid az életedben, melyeket nem osztottál meg pároddal, és az is lehet, hogy ez gyakran kísért. Talán csak egy megfelelő pillanatra vársz, vagy netán azon gondolkodsz, hogy az életed részét egyáltalán nem osztod meg vele. Mérlegelj és dönts, vagy mondd el inkább mielőbb, vagy temesd el örökre a dolgot, és lépj végre tovább. Nyilas, gyakran elszalad veled aló, és ilyenkor folyamatos a lépésről lépése, egyre csak növeled a terhelést magadon, amíg össze nem csapnak a fejed felett a hullámok. Légy mértékletes, különösen, ha munkáról van szó. Igazán nem kell ekkora iramot diktálni önmagadnak. Találd meg a megfelelő arányokat munka és kikapcsolódás között, semmit sem érdemes túlzásba vinni. Bak, ma sok extra energiádba és figyelmedbe kerülhet, ha minden feladatodon túl akarsz jutni, és minden felmerülő problémát meg szeretnél oldani, de igyekezz felhasználni ösztönzőként azt, hogy a nap végén egy örömhír, vagy egy kedves meglepetés vár majd, amitől úgy érezheted, minden erőfeszítés megérte. Vízöntő, majd titkot fedhetsz fel, vagy egy olyan ismeret birtokába juthatsz, amely újdonságként szolgál, és talán változtat is azon a képen, ahogyan a világ bizonyos dolgaira eddig tekintettél. Mielőtt azonban komolyabb következtetéseket vonnál le a most megismertekből, tájékozódj más forrásból is, érdemes ugyanis több szemszögből is megvizsgálni a valóságot, vagy melyet annak állítanak be neked. És végül halak, ma a tudásvágyad annyira erős lehet, hogy szinte minden elét kerülő információ megragad az agyadban. Nem biztos azonban, hogy mindent érdemes is megegyezned, vagy elfogadod igaznak. Légy kritikus különösen azokkal a dolgokkal, melyek ismeretlen forrásból származnak, és egyszerű magyarázatot adnak bonyolult dolgokra. Az élet szinte soha nem ennyire egyszerű ugyanis. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: jár. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala, a Bajcsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovíz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál, az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó Reggelt Ceglédben. Most jönnek a legfrissebb információk, utána jövök vissza a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kellemes őszi idő várható. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Megérkeztek Budapestre az új KAF villamosok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írta a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.

0: Tanítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
1: Az időjárásról.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, utána jön majd Szatmári Gábor, aztán Vörös Nádi, most meg reklámok után a dalok, többek között Bruno Mars, By Alex, Nagy Bogival, és itt lesz a Groove House is. Én is, bár én énekelni nem fogok, de programokat ajánlani igen, és persze szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Kat-kat, Röfi, a gazda a piacra megy.
8: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
7: Honnan tudod?
8: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
9: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt. Tonight.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercelre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagytemplomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton dél-délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Azon a kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Után azonnal játszom majd a Turn the Lights Off című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semkut minősítéssel.
4: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
7: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
8: Kellemes őszi idő várható. A központi nyomozó főügyészséget bírálta az aranykonvoj ügy miatt a miniszterelnök. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, míg az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt kormányfőt, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Turi Attila hangsúlyozta, az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után kértek tájékoztatást a pénz felhasználásáról. Turi Attila szerint egyes kollégiumokban felmerülhetett a politikai nyomásgyakorlás, de az MMA nem pártpolitikai intézmény. Az elnök beszélt arról is, hogy készek együttműködni a kulturális tárca vizsgálatában. Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az iráni kollégájával tárgyaló orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a helyzet megoldásáért. Masud Pezeskian, iráni elnök, ugyanakkor a párbeszéd iránti elkötelezettsége mellett arról beszélt, hogy az Egyesült Államok minden egyes tárgyalás alkalmával újra támadást indít ellenük. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevbe látogató Ed Miliband közölte, hogy a büntető intézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú kapvillamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
3: Az időjárásról.
8: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
3: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az őrkét és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton, holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd Molnár utca malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felől a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felől lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedő és az érintett lakosság megértését, türelmét.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy dialógussal, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül, úgyhogy mindenképpen ezért is tartsanak velünk.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: You must understand, all the touch of your hand makes my pulse

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mennyi dolguk volt a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak szeptemberben. Erről lesz szó a következő percekben. Az információkkal szokás szerint Petrányi Sándor érkezett a ceglédi tűzoltóktól. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
1: Hát nézzük csak, nem volt nagyon erős hónap, ennyit beszéltünk meg előre, de azért akadt jócskán tennivaló így is, ugye?
2: Igen, erős hónapok voltak, június, július, augusztus. Bizony. Viszont az esetszámok megfeleződtek körülbelül, de még így is rengeteg munkánk volt, tehát el lehet képzelni, hogy nyáron mennyit kellett dolgozni. Igen. A tűzoltóknak.
1: Igen, hát nyáron főleg a szabadtéri tüzek adtak ugye munkát, rengeteget. Gondolom ebből kevesebb volt már szeptemberben.
2: Hát a nagy része még mindig az volt.
1: Még mindig.
2: Sajnos.
1: Ajaj.
2: Ugye csak a tüzeket vizsgálva 25 beavatkozásunk volt, összességében 36, tehát a műszaki mentések háttérbe szorultak az utóbbi időben. És ugye a 25-ből 20 szabadtéri tűzünk volt. Ebből voltak kisebbek is, de sajnos volt olyan is, ami 2-3-6 hektárt érintett szabad területen, ami többnyire száraz fű, vagy egybefüggő száraz, igen, bozótos rész, vasútpart, tarló, néhány szalmabála, vagy erdőírtás környéke. Sajnos ezek továbbra is a külterületen adtak feladatot a tűzoltóknak.
1: Igen, igen, és szokás szerint az emberi gondatlanság megint ott volt az okok között.
2: Igen, sajnos többnyire nem tudunk mást kitalálni.
1: Igen.
2: Tehát nem volt villámlás. Egy-két esetben vissza lehet arra vezetni, hogy az erős szélnél a külterületen összeérnek a vezetékek, akár zárlat keletkezik, igen, elszakadnak a villamos felső vezetékek, és leérve a földre meggyújtják az alatta lévő részt, és ugye ez is az egyik kiváltó ok, de azért az emberi gondatlanság is ott van.
1: Igen, igen. Épített környezetben mennyit kellett mozogni?
2: Épített környezetben sajnos volt munkánk, többször kellett, 5 alkalommal kellett beavatkozni Cegléden 2 esetben is. Ugye az egyik egy viszonylag egyszerű, de ugyanakkor egy családi ház áramellátását biztosító, a villanyóra szekrény égett 1 négyzetméteren. Itt az átvizsgálást, illetve a végleges oltást végezték a tűzoltók, illetve ugye emeletes épületben ritkán szokott tűz keletkezni, és a Szolnoki úton volt egy 4 emeletes épület első emeleti erkélyén tűz, ahol különböző éghető anyagok égtek körülbelül 1 négyzetméteren. Itt viszonylag gyors volt a tűzjelzés, ugye utólag is köszönjük, és így viszonylag gyorsan volt a beavatkozás is. Nem terjedt át a lakásra, nem történt személyisérülés, tehát szerencsére. Talán egy eldobott dohánynemű lehetett, de nincs ilyen.
1: Hát erkélyen ilyesmi előfordul.
2: Sajnos.
1: Igen, igen, igen.
2: Erre
1: igen
2: is jobban kellene figyelni, hogy ugye olyan helyre dobjuk el a csikket, ahol el is alszik egyből, tehát egy vízzel teli edény egy erkélyen elfér szerintem.
1: Így van, bőségesen. És hát volt segítségnyújtás, hajtónyitás szokás szerint, ebből 2 látok itt a kis listán, amit hoztál nekem.
2: Igen,
1: és egy, igen?
2: Igen, még visszatérve a tűzesetekre, 2-szer kellett Nagykörösnek menni segíteni. Ugye Nagykörös is a működési területünk,
1: igen, igen,
2: ők az első beavatkozók, de sajnos akkora beavatkozások voltak, hogy a ceglédi tűzoltóknak
1: volt
2: részt kellett venni. Egyszer egy családi ház teljes tetőszerkezete égett, illetve egy elhagyatott családi ház és környezete égett. Ezek voltak a nagyobb munkálataink itt épített környezetben, és ahogy mondtad, a segítségnyújtás az folyamatos.
1: Az van minden hónapban azért, igen.
2: Mentősöknek segítünk a, igen, családi házba, a lakásba bejutásnál. Idős személy rosszul van, elesett, esetleg hangját hallani, de ugye nem tudják megközelíteni, ilyenkor avatkozunk.
1: Kell a segítség, igen.
2: De érdekes, igen, segítségnyújtás például a vasúti szerelvény meghibásodása is, ahol a nyílt pályán kellett például az utasokat az egyik szerelvényről a másikra átszállítani, és igen, ehhez is többnyire tűzoltói segítség van, ez is többször van egy évben.
1: Igen, is előfordul, és állatmentés is, ezek a leg kedvesebb feladatok talán. Most egy tacskó kutyust kellett kimenteni.
2: Igen, Cegléden a vízelvezető, tehát a átereszeknek nevezik ezeket a vízelvezető kis csöveket, és ugye többnyire vagy behomokosodik, vagy eldugul.
1: Betömődik, igen.
2: Betömődik, és így. És így szegény kutyus az úgy gondolta, hogy ott át tud menni.
1: Jaj.
2: Szerencsére nem lett komolyabb gondja, úgyhogy sikerült az állatmentés. Illetve még ami kimaradt, a viharkár, nem volt jellemző a viharos időjárás. Két esetben kellett egyszer Albert Isán, egyszer Cegléden viharkárt felszámolnunk, és a közúti baleset is a felére csökkent.
1: Na, az jó.
2: Ez egy kedvező dolog. Szerencsére gondolom ez is emberi gondatlanság, hogy nem úgy vezetnek, ahogy kell.
1: Legtöbbször ez az ok valóban.
2: De már ez az ötös szám, ez egy nagyon kedvező szám ahhoz képest, hogy egy-két esetben természetesen így is volt személyi sérülés. Ugye Cegléden, Albert Isán, Törtelen, Körösztetétlen, Nyársapáton kellett beavatkozni, itt talán kiemelkedik itt a Nyársapáton 441-es úton, hogy személygépjármű és traktor itt között.
1: Igen.
2: A nyár végén, ősszel, sőt, szerintem egész évben itt az emberek nagy része mezőgazdasággal foglalkozik.
1: Igen.
2: A traktorok, mezőgazdasági gépek, vontatók, kombájnok
1: sokat közlekednek,
2: az úton közlekednek.
1: Igen. Bizony, bizony.
2: Kellő körültekintéssel észrevesszük, és szerintem megelőzhetőek lennének ezek a balesetek. Ha valamilyen útkereszteződéshez érnek, akkor egy kis türelemmel elkerülhető, hiszen valószínűleg
1: számítani kell erre, igen.
2: Igen, hogy például lehet, hogy éppen balra kanyarodik, és én meg pont előzném. Akkor kivárom, és akkor mehetek tovább.
1: Igen. Igen, igen, hát a figyelmetlenség bizony a legtöbb baleset okozója, ezt a rendőrök is el szokták nekünk mondani. És ha már itt a figyelemnél tartunk, hát figyeljünk arra is, hogy bizony már hajnalonta jó kis csípős idők szoktak lenni, és már nem egy helyen begyújtottak.
2: Begyújtottad, bekapcsolnak akár a gáz üzemű berendezéseink is.
1: Igen, igen.
2: És ezzel kapcsolatban elsősorban most itt a kazánházakkal kapcsolatos teendőkre szeretnék. Ugye a tavalyi év tapasztalataiból leszűrtem, hogy kipattanó szikra szokott a kazánházakban a vegyes tüzelésű kazánt. Jól megrakjuk és úgy hagyjuk, és ugye elférne elé egy szikrafogó edényzet, amiben a kipattanó szikra nem okoz tüzet, illetve a megfelelő minőségű tüzelőanyag is fontos.
1: Már, nem mindegy, az
2: már
1: sem
2: volt
1: bizony.
2: Ebben igen. Az évben is olyan, hogy visszaáramlás volt, hiszen szinte műanyaggal akartak, szinte olyan...
1: Így akartak megszabadulni tőle.
2: Igen, igen. És ugye én voltam körülbelül 10 évvel ezelőtt egy olyan kampányon, és szerintem ez a szelektív hulladék gyűjtés, illetve a mai kor legfontosabb dolga, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet, ne égessük el. Ennek a kampánynak az volt a neve, hogy ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven.
1: Igen, jó.
2: És
1: jó
2: ugye szlogen, ez a legfontosabb, hogy a szelektív edényeket elviszik, vagy akár a kommunális hulladékba is belefér, aki nem gyűjti külön, de ne égessük el, hiszen sokkal nagyobb dugulást tudunk okozni, és magunknak további problémákat.
1: Igen, igen, erre oda kell figyelni itt a tüzelési szezon, a fűtési szezon
2: pedig
1: elején.
2: Továbbra is elérhetők. Nagyon fontos, hogy a családi házban saját magunknak kell gondoskodni. A
1: igen.
2: Tüzelőfűtő berendezésünk, illetve a kémények felülvizsgálatára, és a 1818-as számon, vagy pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu elérhetőségen meg tudják rendelni az időpontokat.
1: És ingyenes továbbra
2: ingyenesen
1: is.
2: Ingyenesen meg tudják rendelni,
1: igen.
2: És utána belekezdhetnek egy olyan fűtési szezonba, ami biztonságos.
1: Bizony, bizony, nagyon-nagyon nem mindegy. Hát toborozzunk itt a beszélgetés végén még egy kicsit.
2: Igen.
1: Érdemes, fér még ember hozzátok, vagy már tele vagytok?
2: Toborozzunk, most egy kollega jelezte, hogy elköltözik, és máshol szeretne tűzoltó maradni. Ugyanakkor az idősebb állomány előbb-utóbb
1: a nyugdíjba megy, bizony.
2: Fog menni, igen. Ezért nagyon szeretném, hogyha jelentkeznének a 18 évet betöltött magyar állampolgárok, akik belföldi lakájjal rendelkeznek, büntetlen előéletűek, középfokú végzettsége van. Ez a középfokú végzettség, ez azt jelenti, hogy legalább szakmunkás bizonyítványuk van, tehát
1: igen.
2: Nem érettség, nem kell
1: érettség. Nem kell feltétlenül érettség, igen.
2: És ugye egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgát után föl fogják őket venni az alapfokú iskolára. Ha van neki C-s jogosítványa, akkor az előnyt jelent, hiszen mi 5 gépjárművet üzemeltetünk, készenlétbe tartunk, és egy önéletrajzzal ide Ceglédre, ha be tud jönni, akkor elkezdődhetnek ezek a vizsgálatok, és a februárban induló alapképzésre valószínűleg lesz neki helye.
1: Igen, tehát ez egy 5 hónapos kiképzés, alapkiképzés,
2: igen.
1: És akkor utána tulajdonképpen már szolgálatba is állhat.
2: Igen, jövő februárban elkezdi, alapokat megtanulja, kisgépkezelést megtanulja, levizsgázik, megfelelő elméleti és szerelési szintet eléri, levizsgázik nyár elején, és júliusban a Ceglédi Tűzoltóság tagja lehet.
1: Na, hát reméljük, hogy lesz rá jelentkező, és nem lesz emberhiány, mert az a legrosszabb, már az a legjobb, amikor tele van a laktanya, ugye? Mert akkor nem vagytok kint, akkor nincs ennek tűzesetek.
2: Igen, készelésben vagyunk, és úgy gondolom, hogy most ennek az időszaknak kell eljönnie. Egy ilyen erős nyár után kell, hogy csak a készenlétről szóljon a tűzoltók élete, mert nagyon nehéz nyáron vagyunk túl, illetve szerintem az utóbbi 10 évben nem volt ilyen nagy szereség.
1: Az biztos, igen, egész biztos. Hát kívánom, hogy minél többet legyetek bent, minél kevesebbet odakint, és azt, hogy az október se legyen erősebb akkor, mint ez a szeptember volt. Reméljük, hogy még kevesebb adatról kell majd beszámolni egy hónap múlva, a mostani beszámolót pedig tényleg nagyon szépen köszönöm, és akkor további kevés munkát kívánok a tűzoltóknak és a katasztrófavédőknek. Petrányi Sándornak köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Cegléd Rádió.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak. Este 6-ig lehetünk együtt. Hallgassanak rám. Jó rádiózást kívánok.

0: megkésve ugyan, de jönnek kedves hallgatók a legfrissebb információk itt a Jó reggel Ceglédben, aztán folytatjuk a dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kellemes őszi idő várható. A központi nyomozó főügyészséget bírálta az aranykonvoj ügy miatt a miniszterelnök. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, míg az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt kormányfőt, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Turi Attila hangsúlyozta, az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után kértek tájékoztatást a pénz felhasználásáról. Turi Attila szerint egyes kollégiumokban felmerülhetett a politikai nyomás

0: Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevbe látogató Ed Miliband közölte, hogy a büntető intézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú kapvillamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól, a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
1: Az időjárásról.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este a Túrák Süveges András, remélem velem tartanak a jó reggelt Szeglédet, a reklámok után folytatjuk a Halott Pénzzel, az Outcast-tel, Geszti Péterrel és persze programajánlóval. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Igazi őszi hangulat költözik Kocsírra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutára készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocsíron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocsíron. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A festészet világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd.

0: Kedves hallgatók, a mai jó reggel Ceglédnek vége, indul mindjárt a plusz-minusz kettő, mutatom, hogy mivel. Ezzel a slágerrel startol a következő egy óra hossza. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes őszi idő várható. Közel 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Újabb halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia a bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a szociális szektor érdekegyeztető fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Ismét halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Zaporizsjában egy ember meghalt és öten megsebesültek, amikor egy légibomba egy emeletes épületbe csapódott. A nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivskból egy halálos áldozatról számoltak be, és Odessa infrastruktúrális létesítményeit is újabb támadás érte. Ott senki nem sérült meg. Tegnap Kramatorszkban orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek. Egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban. A férfi mellett egy 5 éves gyermek ült. A büntetett előéletű dominikai köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. Zorán Mamdani polgármester elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a New York-i bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
2: Az időjárásról.
10: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda, malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton, holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd-Molnár utca malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felül a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felül lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és persze a lapszemlével. Hallgassanak rá.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bacsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovíz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
3: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu felülettel. Várkonyi András, a Barátok közt egykori Vili bácsi, a nagyon büszke a fiára, ugyanis Várkonyi Gyula a közmédiához igazolt, ahol a Híradó vezető szerkesztőjeként és politikai riporterként dolgozik. A tapasztalt újságíró korábban az RTL Híradó riportere, majd az ATV munkatársa volt, később pedig az Inforádiónál dolgozott szerkesztőként és riporterként egészen októberig. Szerdán már el is kezdte az új munkáját, csütörtökön pedig adásba került az első riportja. A lap megkereste Várkonyi Gyulát, hogy valóban az M1 Híradóhoz igazol-e. Megerősítem, valóban a közmédiához igazoltam, szerdán volt az első munkanapom a Híradó vezető szerkesztőjeként, valamint politikai riporterként, ám csütörtökön került először adásba a riportom, mondta a lapnak Várkonyi Gyula, Vili bácsi fia. A riporter hosszú évek óta látható a képernyőn, ám azt kevesen tudják, hogy az édesapja Várkonyi András a Barátok közt egykori Vili bácsia. A színész számára különösen nagy öröm, hogy a fia továbbra is az újságírói pályán dolgozik, ugyanis ennek nagy jelentősége van a Várkonyi családban. Nagy dolog ez, nagyon boldogok vagyunk a feleségemmel. Gyula most révbe ért, ez egy felelősségteljes munka, mindig is ezt akarta, kezdte a lapnak a Barátok közt egykori sztárja, aki azt is elárulta, hogy fia a választása azért is jelent sokat a családnak, mert Gyula a nagyapja örökségét is tovább viszi. Gyula nagypapája, az én édesapám, most igazán boldog és büszke lenne rá. Apám, Várkonyi Endre, arany és vastólas újságíró, lapszerkesztő volt, nagyon elismerték a szakmájában, nagy név volt. Sajnos őt 6 éve elveszítettük, de mindig is nagyon büszke volt az unokájára. Persze családilag is nagy büszkeség nekünk, hogy Gyula a közszolgálati tévénél lesz riporter, ő viszi tovább a nagyapai örökséget, mondta Várkonyi. Várkonyi András fiával is foglalkozik a blik.hu felület, és még mindig maradunk ennél a portálnál. Cristiano Ronaldo nem szereti, ha arrogánsnak nevezik, pedig a Crystal Palace korábbi elnöke Simon Jordan üzletemben pontosan ezt tette. A portugál azt üzente neki, álljon le a botoxszal, mert egy almához hasonlít. Cristiano Ronaldo legutóbbi válogatotti szünetben azzal került ugye a címlapokra, hogy a Norvégia elleni második mérkőzést követően elhagyta a portugál keretet, miután a szövetségi kapitány elküldte őt melegíteni hosszabb ideig, ám végül mégsem cserélte be. A legendás csatár azóta kiadott egy közleményt az esettel kapcsolatban, melyben elismerte, hogy hibázott, amikor elhagyta az edzőtábort, ugyanakkor kijelentette, úgy érezte, a kapitány megszegte a neki tett ígéretét. Egyúttal elárulta, hogy a következő válogatotti szünetben is rendelkezés rá, amennyiben a portugál szövetség és az edző is számít rá. A kezdeti botrányt követően Jordan, az emlegetett üzletember, az angol Crystal Palace korábbi elnöke egy műsorban szerepelt, ahol arrogánsnak nevezte a 41 éves focistát a döntése miatt, hogy játék lehetőség hiányában ott hagyta a csapatot. Hogy pontosan mit mondott, ez is kiderül a blik.hu felületről.
0: Szeglét Rádió. 92.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. 3 hete született meg Tornóczky Anita második kisfia Miló. Bár a család boldogság határtalan, a két gyermekes édesanyja számára korán sem felhőtlen a szülés utáni időszak. Az újszülött egészségét érzett aggodalom, a szoptatás körüli nehézségek, a nagyobbik fia dac korszaka és a terhesség alatt kezelhetetlen lábtörés is megnehezíti a mindennapjait. Anita őszintén beszélt a hormonális hullámzásról és a kimerültségről, de arról is, miért nem cserélné el semmire azt, amilyen van. Tornóczky Anita 3 hete adott át életet a második kisfiának, Milónak, így párjával, Miklóssal már 4 tagú családként élik a mindennapjaikat. A boldog időszak azonban számos kihívást is tartogat, miközben az újszülött miatt aggódik, a nagyobbik fia Noel is nehezebben alkalmazkodik a megváltozott családi helyzethez. Az édesanyja a szoptatással kapcsolatos nehézségekről, a szülés utáni hangulatingadozásokról és a terhessége alatt kialakult lábtörésről is beszámolt. Tornóczky Anita a közösségi oldalán osztotta meg a követőivel, hogyan érzi magát 3 héttel a második kisfia születése után. Nem csupán a boldog pillanatokról számolt be, hanem azokról a nehézségekről is, melyekkel két kisgyermekes édesanyaként nap mint nap szembesül. Ma pontosan 3 hete, hogy Miló jóvoltából 2 gyerekes anyuka lehetek, ilyen kis korkülönbséggel csodálatos és egyben kihívásokkal teli ez az időszak, és valószínűleg az elkövetkezendő 20 év is az lesz, írta. A családban ugyanis nem csak egy újszülött érkezéséhez kell alkalmazkodniuk, hanem a 2 éves Noel dac korszakához is. Anita szerint a testvér születése a kisfiú életében is változást hozott, ami időnként a viselkedésében is megmutatkozik. 19-re lapot húz az ember, ha a dac korszak közepén a 2 éves lelki világát még egy testvére is megzavarja. Fogalmazott az édesanyja, aki ugyanakkor úgy gondolja, a kiskor különbség hosszabb távon előnyös lehet a testvérek kapcsolatában. Ennek ellenére azt gondolom, az időzítés jó, és nekik nagyon jó lesz, hogy ilyen kicsi korkülönbséggel születtek. Noel egyébként Milót szereti, csak minket büntetette hozzá. A második gyermek érkezése Tornóczky Anita számára nem csak a családi mindennapok átalakulását jelenti. Bevallása szerint az újszülött miatt is jóval többet aggódik, mint annak idején az első kisfia születése után. Elmondta, hogy Noel és Miló születési adatai között ugyan nincs jelentős különbség, mégis egészen másként látja most a kisebbik gyermekét. Noel hiába volt első gyerek, már a születéskor láttuk, mennyire erős, és bár leírva talán nem tűnik nagy különbségnek, hogy a kisöccse is közte mindössze 300 g és 3 cm a különbség Noel születési értékeihez képest. Ha valahogy Milóra ránézek, akkor is azt látom, hogy nem csak kisebb, de jóval törékenyebb is, és valahogy az evésben sem elég ügyes, sokszor mesélte. Hogy mit mondott még a blik.hu oldalnak Tornóczky Anita a családjáról, ezt is elolvashatják a portálon.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakart Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalomban!
6: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: time.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zona fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a plusz mínusz 2 második 60 perce. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Tarka bableves gazdagon, A menü káposztás tészta, bableves, B menü szezámmagos rántott sertéskaraj burgonya pürével. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Kellemes őszi idő várható. Közel 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Újabb halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia a Bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is. Jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére. Most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Polyák Gábor korábban azt ígérte, hogy nyilvánossá teszik a média tanács döntéseinek indoklását, és független szakértőkkel vizsgáltatják felül a testület munkáját. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt. Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak. 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és dróntámadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra a kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét.
2: Az időjárásról.
11: Ma több órás napsütésre számíthatunk. Eső nem valószínű, napközben mindenütt gyengül a szél. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Kényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda, malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd Molnár utca malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felől a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felől lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedő és az érintett lakosság megértését, türelmét.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg már most remegve szabott hétvégét folytatjuk dalokkal, a Célidia kedvenceivel. Nem sokára pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a jó reggelt Céglidről, mert hogy ott én ezt már akkor megtettem. Egy szó mint száz, jön a napi horoszkóp mindjárt. Tartsanak velem ezért is.
0: FM 92.5. Céglid Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglalásában program támogatásával valósul meg.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Igazi őszi hangulat költözik Kocsírra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutára készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocsíron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocsíron. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A festészet világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagytemplomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Már megint és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándor kiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból: tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók: Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet.
1: FM 92.5

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Várd meg, amíg letisztulnak a dolgok, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma egy izgalmas hír vagy információ jut el hozzád, amit talán annyira érdekesnek találsz, hogy legszívesebben azonnal tovább is adnád a közeli ismerőseidnek. Nem biztos, hogy jó ötlet. Van esély annak ugyanis, hogy végül szégyenben maradsz, amikor kiderül, hogy az egésznek nagyon kevés a valóság alapja. Légy óvatos ma a szenzációkkal. Bika, ma olyan információt kaphatsz, amely felvillanyoz és arra inspirál, hogy valami új dologba kezd bele, olyasmibe, melyet eddig még soha nem próbáltál. Mielőtt azonban teljes erővel belevetnéd magadat a dologba, végezz egy tesztet, próbáld ki a dolgot kicsiben, mint amikor egy film előtt megnézzük az ajánlót, hogy tudjuk, mire számítsunk. Ikrek, ma új gondolatok, elképzelések tölthetik be az elmédet, melyek lehetnek a munkáddal, de a magánéleteddel is kapcsolatosak. Lehet, hogy legszívesebben azonnal bele is vágnál néhány remeknek tűnő ötletbe, de nem biztos, hogy minden esetben érdemes. Tégy inkább úgy, mint a jó szabász, kétszer mérj, mielőtt egyszer vágsz. Rák, ma egy régi, talán egészen közeli ismerős kerülhet elő váratlanul, és te talán örömmel fogod venni még azt is, ha a mai napra tervezett programodat meg kell emiatt változtatnod. Éld át a múltat újra, emlékezz a régi szép időkre, de közben ne feledd, hogy mindez már csak emlék. Ma már más idők járnak, és már rég te sem vagy ugyanaz az ember. Oroszlán, ma egy váratlan esemény hírére a napod erőteljes részét képezheti a másokkal való kommunikáció, amely történhet élőszóban, telefonon vagy akár online is. Egymásnak ellentmondó hírek, pletykák követhetik egymást, és nem lesz majd könnyű kiámoznod belőlük a valóságot, így jobban teszed, ha kivársz, amíg elül a por és letisztulnak a dolgok. Szíz, ma dönthetsz úgy, hogy belekezdesz végre valamibe, amire már egy ideje készülsz, de soha nem érezzél magadban elegendő késztetést, hogy meg is csináld. Mindez talán egy nagy takarítás vagy rendrakás a kamrában, mely közben számíthatsz némi váratlanra is. Talán előkerül valami, amiről azt hitted, örökre elveszett. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet.

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy ma nagy lendülettel állsz neki egy projektnek, de esélyes, hogy egy idő után leragadsz a részletekben, és egyszer csak azt veszed észre, hogy semmit nem haladsz előre. Ha így van, talán nem gondoltál mindenre. Indulj el ismét a KH-tól, vizsgáld felül a dolgokat, és változtass a stratégián. Ne add fel, a megoldás ott lesz az orrod előtt. Skorpió, talán még neked is vannak titkaid az életedben, melyeket nem osztottál meg pároddal, és az is lehet, hogy ez gyakran kísért. Talán csak egy megfelelő pillanatra vársz, vagy netán azon gondolkodsz, hogy az életed részét egyáltalán nem osztod meg vele. Mérlegelj és dönts, vagy mondd el inkább mi előbb, vagy temesd el örökre a dolgot, és lépj

0: fedhetsz fel, vagy egy olyan ismeret birtokába juthatsz, amely újdonságként szolgál, és talán változtat is azon a képen, ahogyan a világ bizonyos dolgaira eddig tekintettél. Mielőtt azonban komolyabb következtetéseket vonnál le a most megismertekből, tájékozódj más forrásból is, érdemes ugyanis több szemszögből is megvizsgálni a valóságot, vagy melyet annak állítanak be neked. És végül halak, ma a tudásvágyad annyira erős lehet, hogy szinte minden eléd kerülő információ megragad az agyadban. Nem biztos azonban, hogy mindent érdemes is megjegyezned, vagy elfogadod igaznak. Légy kritikus különösen azokkal a dolgokkal, melyek ismeretlen forrásból származnak, és egyszerű magyarázatot adnak bonyolult dolgokra. Az élet szinte soha nem ennyire egyszerű ugyanis. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Szeglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online.

0: majd mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
1: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
0: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután meg mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. Terry Sims és Tom Sandai érkezik hozzánk, ráadásul együtt. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is. Jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére. Most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Feljelentést tesz a más helyet szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében a Fidesz frakció vezetője. A képviselőcsoport közleménye felidézi, még szeptember végén a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló parlamenti szavazás során Summer Orsolya nyomta meg a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. Forsthofer Ágnes házelnök korábban azt mondta, a képviselők arról tájékoztatták, hogy a szavazógép nem működött megfelelően, ezért segített Summer Orsolya. Az érintett képviselők hibájukat elismerték és sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Hűtlenkezelés miatt emeltek vádat egy volt polgármester ellen Zala megyében. A falubusz jogtalan magánhasználata és egy okos tévé család eladása miatt kell felelnie. A vádirat szerint négyszer is előfordult, hogy a barátait, ismerőseit szállította vacsorázni, kirándulni a kisbusszal, és az üzemanyagfogyasztással 15 000 forint kárt okozott az önkormányzatnak. Emellett saját használt okos tévéjét adta el, csak nem kétszeres áron az önkormányzat vendégházának, amivel további 60 ezer forint kárt okozott a településnek.
2: Az időjárásról.
5: Ma több órás napsütésre számíthatunk. Eső nem valószínű, napközben mindenütt gyengül a szél. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda, Malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton, holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd Molnár utca Malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felül a Pesnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felül lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk slágerekkel, hamarosan pedig visszatérek, és egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz október 9-ével péntekkel. Ezért is füleljenek rám.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megvan a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál, az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszki Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszki Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszki Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutára készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.

Kedves hallgatók, október 9-e van a mai napon, a dénesek ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszönthetik Ábrahám, Ábris, Andor, Elemér, Günther, Ibrány, Rusztem és Velmira nevű ismerőseiket is. Egyébként a dénes görög eredetű név Dionysos nevéből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. A görög mitológiában Dionysos ugye a bor és a szőlő istene. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egyszerre szól most rögtön, de azonnal, utána meg rögtön jövök vissza, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem! Cegléd Rádió FM 92.5.

Már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal, kedves hallgatók. 1973-ban Elvis és Priscilla Presley 6 év házasság után elvált. Priscilla 725 ezer dollárt kapott, valamint havi 4200 dollár gyermektartást, amit 5 éves kislányuk Liza nevelésért kapott. Ezen kívül megosztoztak még néhány ingatlanon és egyéb javakon. 1980-ban John Lennon 40. születésnapján került az üzletekbe a Starting Over című dal. 5 év kiadás után John első felvétele volt. Ono, mármint Yoko Ono egy repülővel íratta fel a New York-i égboltra a Happy Birthday-t, és 1986-ban Londonban bemutatták Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház Fantomért című musicalt. Most jön egy zene, aztán még egy fiú énekessel folytatjuk itt a Cegléd Rádióban, vagy inkább most már azt kell mondani, hogy férfival. Maradjanak velünk!

nevet meg kell említenünk itt a Zene Naptár rovatban, kedves hallgatók. 48 éves a mai napon Nick Byrne, a Westlife énekese. A zenei karrierje 1998. júniusában kezdődött, amikor részt vett egy meghallgatáson, ahol Louis Walsh megkereste őt, hogy csatlakozzon az új ír fiú csapathoz, a Westside-hoz, melyet később neveztek át Westlife-ra. A Westlife egy írországi fiú csapat, gondolom sokan tudják, ami 1998. július 3-án jött létre. Tagjai Nick Byrne, Ken Egan, Mark Philly, Shane Filan és Brian McFadden voltak. A Westlife az egyetlen olyan csapat volt, melynek az első évben 7 számos slágerlista vezető volt, továbbá 44 millió darab lemezt adtak el világszerte. Eddig 14 daluk és 7 albumuk jutott a slágerlisták élére, de nyertek már Brit Awards, MTV és World Music Awards díjat is. Simon Cowell volt egyébként a fő alapító, de később, ahogy mondtam, Louis Walsh menedzselte a srácokat. 2008-ban a Westlife volt a 9. leggazdagabb együttes Írországban a 30 év alattiak körében, egyébként pedig a 14-ek. 14 folyamatos listavezető slágerük volt az Egyesült Királyságban, ami a 3. legeredményesebb siker az országban. Ezzel olyanokat előztek meg, mint például Elvis vagy a Beatles. Mindezek mellett számos elismerést és díjat is bezsebeltek. 2004-ben Brian McFadden elhagyta a csapatot, akik ezután 4-esben folytatták az éneklést. 2011. október 19-én jelentették be visszavonulásukat. Utolsó koncertjük 2012. június 23-án volt a dublini Croke Park stadionban. Legalábbis azt gondolták, hogy ez az utolsó, de nem, mert hosszú évek után újra együtt vannak, és énekelnek, koncerteznek a mai napig, mármint a Westlife. A születésnapos tiszteletére szól tőlük egy dal, azaz Nicky Byrne tiszteletére.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
7: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. A hírek után azonnal Ray Dalton érkezik hozzánk, önök pedig továbbra is maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
9: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár féláron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
10: KGM. Made in Korea.
11: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
12: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek, és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermek. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak, 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és dróntámadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra a kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni.
12: Az időjárásról.
13: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
9: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd Molnár utca malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felül a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felül lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt természetesen a Ceglédiek kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké a főszerep. Már is jön Zara Larsson, itt lesz velünk a Maroon 5, aztán meghallgatunk egy Walmart dalt is, és még sorolhatnám. Szóval kiváló slágerek a folytatásban itt nálunk. Hallgassanak rá.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Víz kerül rá? Nem gond. Gyerekek, házi állatok, jöhetnek. A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
6: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
7: Röf-röf! A kaszabhoz, takarmányért!
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőttek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élő társas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsírra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocsíron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocsíron. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bacsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál, az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Cegléd Rádió.
2: If you need me, call me.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton dél-délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zona fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai plusz mínusz kettő. Mindjárt indul a péntek délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
8: Kat-kat! Röfi, a gazda a piacra megy.
9: Röf, a kaszaphoz, takarmányért.
8: Honnan tudod?
9: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
10: Kaszap takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd Molnár utca Malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felül a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felül lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait, köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ

0: Kamara termében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Nekem

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatóink, október 6-án ebben az évben is megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Ez hosszú-hosszú évek, évtizedek óta így van már. Azt hiszem a ma élő generációk nem is emlékeznek olyan időkre, amikor ez nem történt meg. Hát most is ezt tesszük a következő percekben, és ebben segítségemre a Kossuth Múzeum történésze Reznák Erzsébet lesz majd, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Kezdj sokkalom.
3: Jó napot kívánok!
2: Hát bizony nehéz és hosszú téma, órákat tudnánk róla beszélni egészen biztos. Próbáljuk meg egy picit ceglédi szempontból is megközelíteni ezt a történelmi eseményt, ami hát bizony az egyik legszomorúbb történelmi eseményünk mindenképpen. 13 emberről beszélünk, de hát nyilván jóval többet, sok-sok ezer, több tízezer embert érintett a megtorlás.
3: Igen.
2: A 1848-49-es szabadságharc leverése után. Róluk szoktunk talán a legtöbbet beszélni, talán nem véletlenül, ugye?
3: Igen, igen, hát azért ez a magyar történelemben egyedülálló, hősies jelenség megtestesíti szerintem a magyar jellemet is, ha lehet ilyet mondani, már csak azért is, mert a vértanúk között nem csak magyar anyanyelvűek voltak, hanem ugyan mindenféle,
2: igen,
3: azon kívül mindenféle vallási, hovatartozási alapon lehetne őket osztályozni is. De hát, ha már ceglédről van szó, akkor egy nevet kell közülük kiemelni, ha lehet ilyet, Nagy Sándor Józsefet, azt a tábornokot, akit gyerekkorának néhány éve éppen Ceglédhez köt.
2: Na hiszen.
3: Ő Nagyváradon született egyébként, mármint a családja is odavalósi, viszont azt írja róla Toldi Ferenc, aki szintén
2: igen,
3: gyakran szóba kerül, hiszen Cegléden tanult meg magyarul,
2: igen,
3: hogy ebben a ceglédi katolikus elemi iskolában, ma így mondanánk, együtt járt a bobori testvérekkel, akik közül Károly szintén majd fontos posztot ő fog betölteni a szabadságharc bukása után, és Nagy Sándor Józsival, ahogy ő fogalmaz. Ki gondolta volna akkor, írja ezt persze utólag Toldi Ferenc, hogy egykor majd milyen szomorú sorsa lesz ennek
2: bizony
3: az embernek.
2: Igen, igen. Tehát ő is akkor itt élt ezek szerint néhány évig Cegléden, nem véletlen van emléktáblája sem.
3: Úgy van, úgy van, az tulajdonképpen Cegléden ő nevesíti, ő testesíti meg az aradi vértanúkat, ő is, de leginkább ő, hiszen október 6-án elképzelhetetlen az ünnepség az ő emléktáblájának a megkoszorúzása nélkül.
2: Természetes.
3: Ott szoktak elhangozni az ünnepi beszédek is,
2: igen,
3: az Ötvös téren, a plébánia falán.
2: Igen. Mit tudunk arról, hogy Cegléden mikor merték először ünnepelni őket és méltó módon megemlékezni róluk?
3: Hát én úgy gondolom, erről sajnos ugye nem maradt adat, de abból kiindulva, hogy bizony az 1850-es évekig, amikor, ahogy ma mondanánk, rendkívüli állapot volt Magyarországon,
2: igen,
3: és Magyarországon csak a hamu alatt izzott a parázs, ahogy szintén fogalmaztak, szó sem lehetett ilyesmiről, hiszen az aradi vértanúk borzasztó történet, tehát az aradi kivégzett tábornokok holttestét is csak hát az 1930-as években lehetett föltárni, megtalálni. Oda emlékművet ugyan állítottak már Aradra.
2: Igen, igen, igen.
3: Korábban is.
2: Jártam is ott, igen, igen.
3: De Cegléden biztos, hogy nem volt róla, nem lehetett róla szó, hiszen ezt is sokszor emlegettük, még egy Kossuth szakál viselésért is komoly büntetés járt. Nem beszéltek erről az emberek, a kiegyezésig biztos, hogy nem.
2: Igen, a kiegyezésre gondoltam én is, hogy 1867 után
3: igen,
2: már egy picit talán szabadabb levegő igen volt, egy hangyányit talán.
3: Úgy van, hiszen pontosan 1861-ben az előbb emlegetett Bobori Károlyt választotta a város országgyűlési képviselőjévé, méghozzá függetlenségi párti programmal, és hát abban...
2: Ez érdekes.
3: Valóban, abban az ország gyűlésben is nyilván már szóba kellett, hogy kerüljön Magyarország közjogi helyzete, és hát bizonyára szóba került az ifjú király, mármint 49-ben ifjú király neve, Ferenc Józsefé, hiszen az ő nevében születtek ezek az ítéletek. De Cegléden csak a helyi sajtó megjelenése után tudjuk azt, hogy a helyi újságokban egy-egy hír azért előfordult. Ez a 19. század vége. Arról szóltak a hírek, hogy ez egy emléknap.
2: Igen, igen, akkor már lehetett rájuk azért emlékezni, és lehetett róluk beszélni. Beszéltek is? Nem is tudom, hogy így tananyagban nyilván nem kerülhetett még be például.
3: Biztos, hogy nem, illetve hát azért voltak nagyobb áttörések, például Széchenyi István halála, a temetése nyilván felszínre hozta ezeket a kérdéseket is, és Batthyány Lajos sorsa, pontosabban az ő földi maradványainak a sorsa, ami szintén egy rendkívüli történet, őt titokban temették el, falaszták be egy templom kriptájába, és aztán majd csak az 1870-es években merték onnan előhozni, és hát azért azt se felejtsük el, hogy valóban a Fiumei úti temetőben Batthyányinak díszes mauzóleumot állítottak, de ez is csak a 19. század vége.
2: Igen, ugye, hát az egy igazi kegyhely azóta is mondhatni.
3: Így van.
2: Ugye?
3: Illetve akik életben tartották ezt a nevező kultuszt, érdekesképpen, vagy nem is érdekesképpen, az özvegyek. Közülük éppen Damjanich nét szokták emlegetni.
2: Na hisz.
3: És Batthyány Lajos özvegyét, akik amikor már meg lehetett ezt hangosabban tenni, másképpen nem, mint jótékonykodva emlékeztettek a férjek történetére. Ők például mind a ketten olyan iskolát támogattak, ahol nők tanulhatnak. Aha. Megjegyzi az egyik történész, hogy egyébként Erzsébet királyné, tehát Ferenc József felesége igyekezett velük fölvenni a kapcsolatot, és adományokat is adott ennek az intézménynek, elfogadták, de tartózkodtak attól, hogy találkozzanak személyesen Erzsébet királynéval is. Ők, ez a két asszony, mindig egyfajta fény volt ebben a különös történetben. Például Kossuth temetése alkalmából jut eszembe, hogy azt figyelték, hogy az ő ablakai ki vannak-e világítva. Tehát ők hogy gyászolnak. Nagyon velőtrázóan, vagy szívetrázóan, ahogy Kossuth fogalmazott, történet ez az aradi kivégzések története.
2: Hát bizony, és ha már visszatérünk Ceglédre egy kicsit, de előtte még egy picit Erzsébet királynéről, csak annyit Sziszi-ről, akit ugye így becézett a nép is. Azért sokszor megvádolták úgymond magyar barátsággal.
3: Igen.
2: Volt ebben valami azért, ugye?
3: Igen, hát már az is egy szintén érdekes, vagy különös, vagy talán nem is különös történet, hogy a kiegyezés utáni első magyar miniszterelnök, Andrássy Gyula, akit jelképesen kivégeztek 1849-ben, és az ő és Erzsébet kapcsolatáról
2: hát vannak legendák.
3: Még azok is vannak, ebben tények is vannak, tehát ha lehet ilyet mondani, hogy barátság abban a korban és ebben a helyzetben, de egyfajta vonzalom az biztosan, hogy összetartotta őket, és hát ahogy mondtam, csak gondoljuk el, hogy hát Ferenc József, a királyné férje viszont adta ki ezeket a szörnyű parancsokat 1849-ben. De lassan azért mégiscsak megbékéltek. A király is megtette azért néhány gesztust, amikor őt megkoronázták 1867-ben, akkor az úgynevezett királyi adományt a pesti Honvédmenház lakóinak ajánlotta föl. A Honvédmenházban pedig éppen 48-as kiszolgált katonák, tehát az ő ellenségei laktak.
2: Na, hát ez már jelezte azért, hogy valami változás történik. Na, de tényleg vissza Ceglédre. Cegléden több utca is viseli az aradi 13 vértanúk nevét, de nem mind a 13-nak van utca neve érdekes módon.
3: Igen, ez egy különös, nem tudok rá magyarázatot mondani. Egyébként Batthyány, akit ugye nem Aradon végeztek ki, de mégiscsak ehhez a naphoz kötődik az ő története is. Szóval az ő nevét már régóta viseli, már az első világháború előtt ez a ma is Batthyányinak nevezett utca. A többiekről viszont csak 1946-ban neveztek el utcát.
2: Valóban? Olyan sokáig vártak erre?
3: Igen. Nem hiszem, hogy ennek is különös oka lett volna, Cegléden hála Istennek nem voltak vad szempontok, politikai szempontok egy-egy utcanév kialakításánál, de valamiért 1945 után ezt fontosnak tartották.
2: Igen, igen. Soroljuk is el, hogy kikről van itt szó. Ugye Batthyányit már említettük, de Damjanics utcánk is van, Dezsőfi utcánk is van, Kisernő utcánk is van, Láner Györgyről, Lázár Vilmosról is neveztek el utcát, Török Ignácról is, Vécseiről is, igen. És Nagy Sándor József természetesen.
3: Igen, ugye, igen.
2: Ami ide van írva nekem a puskámba, hogy volt.
3: Igen, mert ilyen is van Cegléden. Valóban volt Nagy Sándor József utca, ez a Kossuth-Ferenc utca és a Szent Imre Herceg út között gyakorlatilag, ahol ma a kereskedelmi és vendéglátó, a Kersuli áll, azon a területen nem sok házból állt, pontosan a városrendezés miatt, tehát az ottani lakóházak miatt a 80-as években szüntették meg ezt az utcát.
2: Igen, tehát most nincsen
3: Nagy Sándor
2: József?
3: De volt.
2: De volt, igen. Volt. De van emléktáblája, és nyilván ugye ezek az ünnepségek, igen, ott szoktak zajlani minden egyes esztendőben. Hát bizony, hát hosszan beszélhetnénk az ő sorsukról is, talán október 6-án Vécseinek volt a legnehezebb dolga, ugye, ezt szokták mondani, hiszen szegénynek végig kellett nézni másik 12 társa kivégzését, igen, volt az utolsó, akit, igen, kivégeztek.
3: Nem véletlenül, vagy hogy mondjam, az egész per egyik legborzasztóbb jelzője, ugye az lehet ezúttal, hogy törvénytelen és illegitim, ahogy ma mondanánk, már az ítélet is az volt, hiszen nem adtak nekik védekezésre lehetőséget, igen, de őrá külön haragudtak az osztrákok, és ezért sújtották ezzel a büntetéssel, illetve azt is el kell talán mondani, hogy közülük négyüket sortűzzel végezték, igen, ki, a többieket pedig a szintén megalázónak szánt, külön megaláztatásnak szánt akasztással,
2: bizony,
3: hiszen ugye a,
2: igen, igen,
3: szokás vagy a törvények alapján ez bűnözőknek szokott kiárni.
2: Pontosan.
3: Ezzel is,
2: igen,
3: azt akarták kifejezni, hogy ők bűnözők, holott nem voltak bűnözők, gyorsan mondjuk ki, hanem hősök és mártírok voltak.
2: Aztán a történelem lassan igazságot tett, azért elmondhatjuk, igen, az ő ügyükben, és azért most már valódi hősökként tekintünk rájuk, és büszkén megyünk végig ezeken az utcákon, itt Cegléden is nyugodtan megtehetjük, hiszen, igen, hál' Istennek a java részükről azért van utca elnevezve itt nálunk is.
3: Igen, azért némi talán nem ünneprontás, de azt is látom, vagy tapasztalom, hogy bizony a nevüket nem mindig helyesen írják le. Egy időben még az utcanévtáblákra, egy időben bizony Batthyányi neve se helyesen szerepel.
2: Jó, hát elég cifrán is írta, ugye? Nem túl egyszerűen.
3: De kijavították.
2: De Zsőféről ne is beszéljünk, igen, például. Igen. Ugye, szóval igen, igen, de hát ez is benne van a, igen, történelemben. Nem mindig azok írták az utcanévtáblákat, akik helyes írásból ötös voltak.
3: De talán egy évben egyszer mindenképpen egy napon, október 6-án elhangzik ez a teljes névsor, sajtóban, rádióban, mindenhol, köztereken, hiszen ez egy nemzeti gyásznap.
2: Igen, igen. Ez szomorú nap, de nagyszerű időket idéz, igen, én azt hiszem, és büszkék lehetünk ezekre az emberekre, és hát tettük ezt most is, és büszkélkedhetünk velük még remélem nagyon-nagyon sokáig. Erzsike, nagyon szépen köszönöm ezt a kis tájékoztatást, és akkor ha még valami felbukkan érdekes adat, akár éppen Nagy Sándor Józseffel kapcsolatban, arra nagyon kíváncsiak leszünk.
3: Igen, nagyon szívesen bármikor beszélhetünk róla. Köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, a Kossuth Múzeum történésze Reznák Erzsébet volt a vendégem.
1: Cegléd Rádió 92.5.
0: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Remélem velem tartanak, este 6-ig lehetünk együtt. További jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság kukac petratrans.hu e-mail címen lehet. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmez és babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
3: Kat-kat! Röfi! A gazda a piacra megy!
4: Röf-röf! A kaszabhoz, takarmányért!
3: Honnan tudod?
4: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
5: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
6: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőttek fel Janikovszki Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszki Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszki Éva világával. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai délután következő egy óra osszája. A hírek után azonnal Teddy Szimszére kell majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Közeleg a Halloween. Öltöztesd varázslatos hangulatba az otthonod a hobbi áruház díszeivel. Tökök, fények, figurák és még sok más borzongató dekoráció vár. Figyeld a hobbi áruház Facebook oldalát is, vegyél részt az október 20-án kezdődő nyereményjátékunkon, és legyen tiéd egy halloweeni dekorcsomag. Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkarság@petratrans.hu e-mail címre. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Felmondja a déli körvasút beruházását a kabinet. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, egyúttal kizárja a Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével, illetve az állam megkárosításával indokolta. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Hozzátette, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyors hajtás esetében, illetve a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
2: Az időjárásról.
5: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Őrkény és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Őrkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton, holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd-Molnár utca malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felől a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felől lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Este addig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig érkezik Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Hallgassanak rá!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Víz kerül rá? Nem gond. Gyerekek, házi állatok, jöhetnek. A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Hamarosan véget ér a Fan VIP 6. évada, ami előtt ez megtörténne, idézzük fel az évad legnagyobb balhét. A portál az idei Fan VIP-ban számos veszekedés és félreértés volt, de most összegyűjtötte a Bors, tehát az öt legdurvább összecsapást. A Fan VIP 6. évada sem szűkölködött át konfliktusokban. A játékosoknak nem csak a kemény fizikai feladatokkal, a termelési ciklusokkal és a kiesés veszélyével kellett megküzdeniük, hanem egymással is volt, amikor egy ártalmatlanak szánt tréfa robbantott ki vitát, máskor egy félmondatból lett komoly összecsapás, és olyan is akadt, amikor egy váratlan pálfordulás rázta meg a játékosokat. Összeszedte tehát a Bors az évad 5 legemlékezetesebb pillanatát. Most mindent nem mondom el, de egy párat felidézek. Amikor a piros és a sárga csapat lakhelyet cserélt, Luna egy kígyó bőrre bukkant és támadt egy ötlete. Vicceljék meg vele a pirosakat, és rejtsék el az egyik fiókban. Az elképzelést Simor Olivier, Béres Anett és Dérheni is támogatta. Anger Zsolt és Németh Kristóf azonban egyáltalán nem találta viccesnek a dolgot. Zsolt szerint egy ilyen tréfának nincs helye, főleg miután mindenki azon dolgozott, hogy rendben adják át a másik csapatnak a helyet. A vita hamar személyeskedésbe fordult, és pillanatok alatt kiderült, a kígyó bőr csupán az utolsó csepp volt a pohárban. Aztán mondok még egyet, talán az évad egyik legkínosabb története volt, amikor Németh Kristóf a védettségi játék közben Kenéz Nórától kért segítséget. A színész egyértelműen arra kérte Nórit, hogy mentse meg, ő pedig eleget is tett a kérésnek, és szándékosan elbukta a játékot. Később azonban Kristóf egészen másképp emlékezett a történtekre, és azt állította, hogy Nóra félreértette, amit mondott. A dologból hatalmas vita lett, Nórira pedig a farmgyűlésen többen is szavaztak. A történtek különösen fájók lehettek számára, hiszen ő pontosan tudta, mi hangzott el közöttük. Hát igen, voltak érdekes dolgok ebben a trash valóságshowban. Mert kérem szépen, a borsonline.hu a Fan VIP 6. évadával is foglalkozik részletesebben, meg hát több más balhét is emleget a portál, az újságformátum is, meg a borsonline.hu felület is. Mi meg folytatjuk dalokkal itt a 92-től, már is a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak vele!

0: Munkával megvalósíthatók az álmok. A Paksi FC 24 esztendős támadója nem csak meghívót kapott Marco Rossitól a szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzések előtt, hanem hétfő nagyszombatban pályára is lépett Ukrajna ellen, mi több úgy is szerepet vállalt a győztes gólban, hogy a támadásnál labdába sem ért. A futballistával Zombori András beszélgetett. Kulcsjátékosok hiánya okoz fejfájást Liverpoolban. Többen is sérülten tértek vissza a Liverpoolba válogatottól a Manchester City elleni bajnoki előtt, viszont jó ír, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is remek formában várja a vasárnapi rangadót. Judy Ádám háttéranyagát olvashatják a portálon és az újságban is. Rosta Miklós azt nyilatkozta, egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust, nyilván kézilabdáról van szó. Rangadó vár az OTP Bank Pick Szeged férfi kézilabda csapatára a Bajnokok Ligája csoportkörében. Szombat este a portugál Sporting érkezik a Pick arénába. A kulcsmeccs előtt Rosta Miklóssal, a magyar együttes beállójával beszélgetett Szendrei Zoltán. Két éve egy makacsérülés hátráltatja Albeck Annát, aki a tovább nem halogatható műtétről, valamint a Metzel nyert VL győzelem kulissza titkairól és nehézségeiről is beszélt a lapnak. A válogatott kézilabdázót Nedeljkov Tamás kérdezte. Afrika először, hamarosan útra kelnek ifjú olimpikonjaink Szenegálba, szól az egyik írás címe, október végén történelmet ír az olimpiai mozgalom. Szenegálban rendezik meg az első afrikai ötkarikás sporteseményt. A láng már fellobbant, Athénban bejárt a Szenegát, az érmek is elkészültek. A fiatalok seregszemléje az egész kontinensnek történelmi pillanat és hatalmas szervezési teszt. Csisztus Zsuzsa írás olvasható több más mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg

0: Magyar Károly, ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
3: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
1: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
3: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
2: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
0: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaországa Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
3: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel!
5: Reklámot hallottak!
6: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton dél-délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökésre kísérhetik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: Ceglédrádió.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc, azonnal megmutatom. Shakira felvételét játszom hamarosan itt a 92-től, a hírek után azonnal maradjanak velem. Jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. CPL Ajtó Féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza Féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Dízelár kompenzációt kapnak a fuvarozók. Változóan felhős napos idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, egyúttal kizárja a Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével, illetve az állam megkárosításával indokolta. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Hozzátette, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyors hajtás esetében, illetve a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
2: Az időjárásról.
7: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda, Malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton, holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd Molnár utca Malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felül a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felül lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, és a következő egy óra hosszában szintén folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infók a programajánlóval, és nagyon sokára szólok a mai napról, azaz foglalkozok október 9-ével, ezért is rádiózzanak velem.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovíz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztáromosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Igazi őszi hangulat költözik Kocsírra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocsíron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocsíron. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A festészet világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd!

0: Kedves hallgatók, október 9-e van a mai napon, a dénesek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Ábrahám, Ábris, Andor, Elemér, Günther, Ibrány, Rustem és Velmira nevű ismerőseiket is. Egyébként a dénes görög eredetű név Dionysos nevéből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. A görög mitológiában Dionysos ugye a bor és a szőlő istene. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egyszerre szól most rögtön, de azonnal, utána meg rögtön jövök vissza, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal, kedves hallgatók. 1973-ban Elvis és Priscilla Presley 6 év házasság után elvált. Priscilla 725 ezer dollárt kapott, valamint havi 4200 dollár gyermektartást, amit 5 éves kislányuk Liza nevelésért kapott. Ezen kívül megosztoztak még néhány ingatlanon és egyéb javakon. 1980-ban John Lennon 40. születésnapján került az üzletekbe a Starting Over című dal. 5 év kiadás után John első felvétele volt. Ono, mármint Yoko Ono egy repülővel íratta fel a New Yorki égboltra a Happy Birthday-t, és 1986-ban Londonban bemutatták Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház Fantomér című musicalt. Most jön egy zene, aztán még egy fiú énekessel folytatjuk itt a Cegléd Rádióban. Vagy inkább most már azt kell mondani, hogy férfival. Maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: nevet meg kell említenünk itt a zene naptárovatban, kedves hallgatók. 48 éves a mai napon Nick Byrne, a Westlife énekese. A zenei karrierje 1998. júniusában kezdődött, amikor részt vett egy meghallgatáson, ahol Louise Walsh megkereste őt, hogy csatlakozzon az új ír fiú csapathoz, a Westside-hoz, melyet később neveztek át Westlife-ra. A Westlife egy írországi fiú csapat, gondolom sokan tudják, ami 1998. július 3-án jött létre. Tagjai Nick Byrne, Ken Egan, Mark Philly, Shane Fillan és Brian McFadden voltak. A Westlife az egyetlen olyan csapat volt, melynek az első évben 7 számos slágerlista vezető volt, továbbá 44 millió darab lemezt adtak el világszerte. Eddig 14 daluk és 7 albumuk jutott a slágerlisták élére, de nyertek már Brit Awards, MTV és World Music Awards díjat is. Simon Cowell volt egyébként a fő alapító, de később, ahogy mondtam, Louise Walsh menedzselte a srácokat. 2008-ban a Westlife volt a 9. leggazdagabb együttes Írországban, a 30 év alattiak körében, egyébként pedig a 14-ek. 14 folyamatos listavezető slágerük volt az Egyesült Királyságban, ami a 3. legeredményesebb siker az országban. Ezzel olyanokat előztek meg, mint például Elvis vagy a Beatles. Mindezek mellett számos elismerést és díjat is bezsebeltek. 2004-ben Brian McFadden elhagyta a csapatot, akik ezután 4-esben folytatták az éneklést. 2011. október 19-én jelentették be visszavonulásukat. Utolsó koncertjük 2012. június 23-án volt a dublini Croke Park stadionban. Legalábbis azt gondolták, hogy ez az utolsó, de nem, mert hosszú évek után újra együtt vannak, és énekelnek, koncerteznek a mai napig, mármint a Westlife. A születésnapos tiszteletére szól tőlük egy dal, azaz Nicky Byrne tiszteletére.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további

0: reggelt, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton dél-délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zona fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: Ceglédrádió.

0: a Lost Frequencies és a Busty közösét játszom, a címe Head Down, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Víz kerül rá? Nem gond. Gyerekek, házi állatok? Jöhetnek. A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Veszélyes hajszárítót vettek le a boltok polcairól. Változóan felhős napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
2: Az időjárásról.
6: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban szombaton, holnap 9 órától 12 óráig lezárásra kerül a Cegléd Molnár utca malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felül a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sáfrány utcák felől lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, még ebben a szűk 60 percben Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk azon a dalokkal, nem sokára pedig a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 6:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőttek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu felülettel. Várkonyi András, a Barátok közt egykori Vili bácsi, a nagyon büszke a fiára, ugyanis Várkonyi Gyula a közmédiához igazolt, ahol a Híradó vezető szerkesztőjeként és politikai riporterként dolgozik. A tapasztalt újságíró korábban az RTL Híradó riportere, majd az ATV munkatársa volt, később pedig az Inforádiónál dolgozott szerkesztőként és riporterként egészen októberig. Szerdán már el is kezdte az új munkáját, csütörtökön pedig adásba került az első riportja. A lap megkereste Várkonyi Gyulát, hogy valóban az M1 Híradóhoz igazol-e. Megerősítem, valóban a közmédiához igazoltam. Szerdán volt az első munkanapom a Híradó vezető szerkesztőjeként, valamint politikai riporterként, ám csütörtökön került először adásba a riportom, mondta a lapnak Várkonyi Gyula, Vili bácsi fia. A riporter hosszú évek óta látható a képernyőn, ám azt kevesen tudják, hogy az édesapja Várkonyi András a Barátok közt egykori Vili bácsia. A színészám már különösen nagy öröm, hogy a fia továbbra is az újságírói pályán dolgozik, ugyanis ennek nagy jelentősége van a Várkonyi családban. Nagy dolog ez, nagyon boldogok vagyunk a feleségemmel. Gyula most révbe ért, ez egy felelősségteljes munka, mindig is ezt akarta, kezdte a lapnak a Barátok közt egykori sztárja, aki azt is elárulta, hogy fia a választása azért is jelent sokat a családnak, mert Gyula a nagyapja örökségét is tovább viszi. Gyula nagypapája, az én édesapám, most igazán boldog és büszke lenne rá. Apám, Várkonyi Endre, arany és vastólas újságíró, lapszerkesztő volt, nagyon elismerték a szakmájában, nagy név volt. Sajnos őt 6 éve elveszítettük, de mindig is nagyon büszke volt az unokájára. Persze családilag is nagy büszkeség nekünk, hogy Gyula a közszolgálati tévénél lesz riporter, ő viszi tovább a nagyapai örökséget, mondta Várkonyi. Várkonyi András fiával is foglalkozik a blik.hu felület, és még mindig maradunk ennél a portálnál. Cristiano Ronaldo nem szereti, ha arrogánsnak nevezik, pedig a Crystal Palace korábbi elnöke Simon Jordan üzletebe pontosan ezt tette. A portugál azt üzente neki, álljon le a botoxszal, mert egy almához hasonlít. Cristiano Ronaldo legutóbbi válogatotti szünetben azzal került ugye a címlapokra, hogy a Norvégia elleni második mérkőzést követően elhagyta a portugál keretet, miután a szövetségi kapitány elküldte őt melegíteni hosszabb ideig, ám végül mégsem cserélte be. A legendás csatár azóta kiadott egy közleményt az esettel kapcsolatban, melyben elismerte, hogy hibázott, amikor elhagyta az edzőtábort, ugyanakkor kijelentette, úgy érezte, a kapitány megszegte a neki tett ígéretét. Egyúttal elárulta, hogy a következő válogatotti szünetben is rendelkezés rá, amennyiben a portugál szövetség és az edző is számít rá. A kezdeti botrányt követően Jordan, az emlegetett üzletember, az angol Crystal Palace korábbi elnöke egy műsorban szerepelt, ahol arrogánsnak nevezte a 41 éves focistát a döntése miatt, hogy játék lehetőség hiányában ott hagyta a csapatot. Hogy pontosan mit mondott, ez is kiderül a blik.hu felületről.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. 3 hete született meg Tornóczky Anita második kisfia Miló. Bár a család boldogság határtalan, a két gyermekes édesanyja számára korán sem felhőtlen a szülés utáni időszak. Az újszülött egészségét érzett aggodalom, a szoptatás körüli nehézségek, a nagyobbik fia dac korszaka és a terhesség alatt kezelhetetlen lábtörés is megnehezíti a mindennapjait. Anita őszintén beszélt a hormonális hullámzásról és a kimerültségről, de arról is, miért nem cserélné el semmire azt, amilyen van. Tornóczky Anita 3 hete adott át életet a második kisfiának, Milónak, így párjával, Miklóssal már 4 tagú családként élik a mindennapjaikat. A boldog időszak azonban számos kihívást is tartogat, miközben az újszülött miatt aggódik, a nagyobbik fia Noel is nehezebben alkalmazkodik a megváltozott családi helyzethez. Az édesanyja a szoptatással kapcsolatos nehézségekről, a szülés utáni hangulatingadozásokról és a terhessége alatt kialakult lábtörésről is beszámolt. Tornóczky Anita a közösségi oldalán osztotta meg a követőivel, hogyan érzi magát 3 héttel a második kisfia születése után. Nem csupán a boldog pillanatokról számolt be, hanem azokról a nehézségekről is, melyekkel 2 kisgyermekes édesanyjaként nap mint nap szembesül. Ma pontosan 3 hete, hogy Miló jóvoltából 2 gyerekes anyuka lehetek, ilyen kis korkülönbséggel csodálatos és egyben kihívásokkal teli ez az időszak, és valószínűleg az elkövetkezendő 20 év is az lesz, írta. A családban ugyanis nem csak 1 újszülött érkezéséhez kell alkalmazkodniuk, hanem a 2 éves Noel dac korszakához is. Anita szerint a testvér születése a kisfiú életében is változást hozott, ami időnként a viselkedésében is megmutatkozik. 19-re lapot húz az ember, ha a dac korszak közepén a 2 éves lelki világát még egy testvéred is megzavarja. Fogalmazott az édesanyja, aki ugyanakkor úgy gondolja, a kiskor különbség hosszabb távon előnyös lehet a testvérek kapcsolatában. Ennek ellenére azt gondolom, az időzítés jó, és nekik nagyon jó lesz, hogy ilyen kicsi korkülönbséggel születtek. Noel egyébként Milót szereti, csak minket büntetette hozzá. A második gyermek érkezése Tornóczky Anita számára nem csak a családi mindennapok átalakulását jelenti. Bevallása szerint az újszülött miatt is jóval többet aggódik, mint annak idején az első kisfia születése után. Elmondta, hogy Noel és Miló születési adatai között ugyan nincs jelentős különbség, mégis egészen másként látja most a kisebbik gyermekét. Noel hiába volt első gyerek, már a születéskor láttuk, mennyire erős, és bár leírva talán nem tűnik nagy különbségnek, hogy a kisöccse is közte mindössze 300 g és 3 cm a különbség Noel születési értékeihez képest. Ha valahogy Milóra ránézek, akkor is azt látom, hogy nem csak kisebb, de jóval törékenyebb is, és valahogy az evésben sem elég ügyes, sokszor mesélte. Hogy mit mondott még a blik.hu oldalnak Tornóczky Anita a családjáról, ezt is elolvashatják a portálon.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz Magyarország területén a hétvégén. Holnap szombaton dél-délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel -2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zona fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tali, visz, hall!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Bezárták az esztergomi strandfürdőt. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domongos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
1: Az időjárásról.
5: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, igen, ez itt már a péntek esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő, Szatmári Gábor. Ma is két anyagunkat hallhatják majd. Először szokás szerint jön Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része. Most is a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni több témáról is. Egyrészt, hogy hogyan áll a Településfejlesztési díjra való jelentkezés. Egészen jól, ennyit már elárulhatok előre is. És három olyan rendezvényről is szó esik majd, amelyet a közeljövőben rendez a Településfejlesztési Szövetség, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni erre is. A következő órában pedig majd megnézzük, hogy a rendőröknek mi és miféle dolguk volt az elmúlt héten. Ebben Karasz Csaba lesz majd segítségünkre, és különösen felhívja majd a figyelmet bizony az unokázós csalókra, úgyhogy már csak ezért is érdemes lesz meghallgatni azt a beszélgetést is. Közben előtte, utána persze jönnek a jó kis muzsikák. Teddy Swims-szel kezdtünk, és a Loose Control című 2023-as dallal. Most jön egy kis csapat, Geszti Péter, Lengyel Johanna és Zabos Regina. A Vagyok, aki voltam című 2021-es dalukat fogják most elénekelni, és utána már is jön a mai első anyagunk, ami tehát nem más, mint a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk 146. része lesz majd. Remélem, a következő szűk két órát együtt töltjük majd itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Településfejlesztési Szövetség nemrégiben írta ki, ugyebár a 2026-os Településfejlesztési díjat, és hát erre már nagyon sokan jelentkeztek, sőt, hát le is zárult most már a nevezési határidő. Ennek eredményéről kérdezem majd legelőször is a Településfejlesztési Szövetség elnökét, Szebeni Dávidot, aki még ezen kívül három közeli, ceglédi, budapesti és egy Csemő környéki programról fog majd beszámolni, úgyhogy érdemes lesz majd odafigyelni a következőkre is. Hát kérem szépen, induljon az a beszélgetés, induljon 146. részünk.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ez tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 146. része, és most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével fogok beszélgetni sok érdekes témáról. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nemrégiben beszéltünk arról, hogy kiírtátok ismét idén is a Településfejlesztési díjat. Kezdjünk ezzel. A nevezés lezárult. Jött elég jelentkezés? Elégedett vagy?
2: Igen, tekintettel arra, hogy ugye most 2025-ben véget ért programokat, projekteket fog a zsűri értékelni és díjazni. Azért tudni, hogy 2025-ben már az önkormányzati szektor elég rossz helyzetben volt. Egyrészt anyagilag is, másrészt pedig tudod, igen, hogy korábbi uniós források már ugye kifutottak. Tehát sok mindent már a korábbi években megvalósítottak. Ennek ugye volt, aminek te is tanulja voltál, igen, amikor igen, műsorvezetőnk voltál Budapesten. De hogy most mi arra számítottunk, hogy kevesebb pályázat fog beérkezni, mint a tavalyi évben. Ez be is jött, de így is vannak, én úgy gondolom, olyan projektek, amik érdemesek a figyelemre.
1: Nagyon jó. Mikor lesz a díjátadó?
2: Ez még egyeztetés alatt van egy nagy önkormányzattal.
1: Ja, akik a helyszínt adják
2: akik
1: majd.
2: Akik a helyszínt adnák majd Budapesten. Uh-huh. Ez majd tőlük függ, de mi azt szeretnénk, hogy november második felében meg tudjuk igen, tartani a díjátadót, hiszen utána már karácsony és évzáró bulik mindenhol.
1: Igen, na hát remélem, hogy ez is jól fog sikerülni, és hál' Istennek azért szép számmal jöttek most is nevezések, ami azért azt jelenti, hogy sokak számára fontos ez a településfejlesztési díj, és ehhez kellenek ugye bár teljesítmények, és hát többek között akár rendezvények is. Ezekről fogunk most főként beszélni ebbe a mai részben, mert ugye ti is terveztek most hirtelennyiben, itt hármat is felsoroltál nekem, az egyrészt Cegléd, másrészt budapesti rendezvény is van. Kezdjük itt, hát menjük időrendben. Nagyjából a legelső az itt lesz a közelben, Cegléd közelében.
2: Így van, és egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ceglédi székhelyű civil szervezet, mint a Településfejlesztési Szövetség egyébként országszerte tud programokat megvalósítani.
1: Igen.
2: De hát azért nyilván szívünkhöz mindig közel áll Cegléd, különösen pedig, amikor mondjuk gyerekekkel lehet foglalkozni, nekik valami fontos programot csinálni.
1: Igen, igen.
2: És mi a hosszú csemői tőzegláp jeles képviselőivel közösen egy környezetvédelmi szemléletformáló kis mini programot csinálunk.
1: Ez aktív csapat ez.
2: Így van, így van. Szabó Gézáék. Három kis rendezvényünk lesz majd általános iskolásoknak, és ezek már elkezdődnek jövő héten az egyik ceglédi általános iskolával, illetve a csemői általános iskolával közösen.
1: Miről szól?
2: Itt szeretnénk, ha a gyerekek megismernék a helyi természeti értékeket. Egyúttal beszélnének nekik a kollégák arról, hogy mondjuk a klímaváltozás hogyan érinti a környezetünket, miért fontos a víz megtartás, egyáltalán hogyan élnek rendszerben, ökoszisztémában a helyi állatok, növények, de készülünk egy kis érdekesége hüllő bemutatóval, például nekik hoznak majd a tényleg igazi hüllőket.
1: Ez sikítozás akkor lehet.
2: Így van, egy kis vendéglátás, de lesz majd gyermekpszichiáter is.
1: Hoppá.
2: Ott, aki szintén foglalkozik a gyermekekkel, szóval ez egy ilyen komplexebb kis nap. Van, amit már csak a fedett téren tudunk megcsinálni, tehát lesz olyan, most a szervezés szerint, hogy a hüllőket az iskolába viszik be, mert hogy igen, a hüllőknek már ugye hideg van, úgyhogy, de igen, ez nem rajtunk múlt, hanem a támogató ugye nehezebben indult be
1: Igen.
2: És itt azért ezúton meg kell köszönnünk az élő környezetért felelős minisztériumnak a támogatást, hiszen erre a programra most jelenleg ők biztosítanak támogatást. Úgyhogy ezt a programot szerettük volna itthon tartani Cegléden és környékén. Ez lesz a következő, úgyhogy remélem majd a gyerekek mesélnek otthon a szüleiknek, hogy
1: ugyan,
2: mit láttak.
1: Ugyan, lesz mit mesélni egész biztos, de hát nem csak a hüllők meg a növények élnek, hanem az emberek is. Hát ők inkább lakásban. És a lakáspolitika lesz majd a középpontban egy 15. budapesti rendezvényen. Milyen szempontból? Hát a lakáspolitikában annyi minden belefér.
2: Így van, itt nem arra gondolok, hogy mondjuk idegesít a szomszéd,
1: igen,
2: és ezért valamiféle szankciót rendelünk el vele szemben, hanem azért, ha megnézed most a kormányzati szakpolitikában, nagyon előtérbe került egyrészt a lakhatás kérdése, másrészt pedig a városfejlesztés, és különösen az agglomerációs térségeknek a problémái. Ha ez most akár csak az Országos Urbanisztikai Konferenciának a témáit megnéznéd október 1-én, akkor látnád, hogy gyakorlatilag most újra lesz gondolva minden az építési szabályozásoktól kezdve egészen a támogatás politikáig.
1: Akkor van téma.
2: És ennek ugye kiemelt szerepe a lakhatás. Nyilván Budapesten is, meg az agglomerációban is, hiszen itt a leginkább égető a probléma, és mi a szakmai partnereinkkel, neves szakemberekkel, illetve majd idővel a felelős minisztériumokkal is, ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy ezek az újfajta lakáspolitikai programok, ezek minél több tényezőt vegyenek figyelembe, és ez a szakmai párbeszéd ez pezsgő legyen, és ezek a támogatási programok, vagy éppen fejlesztési programok, vagy a mondjuk az országos építési szabályoknak a módosítása, az sokkal jobb minőségű legyen, mint hogyha egy valaki, vagy ketten kitalálnak az íróasztal mögül, és egy 4 alkalmas rendezvény sorozatot tartunk most, ősszel, illetve jövő év első felében Budapesten. Szokás szerint egyébként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben, régi partnereink,
1: persze,
2: de emellett lesznek akár Városkutatás Kft-től, szintén nagy név egyébként, kollégák, de ingatlanpiaci cégektől is lesznek különféle partnereink, és önkormányzatoktól is, hiszen mi most az önkormányzati lakáspolitikára koncentrálunk, ugyanis egyáltalán nem törvényszerű, hogy egy önkormányzat ingatlan gazdálkodása abból állja, hogy felélik a vagyont,
1: hát persze,
2: hanem ezzel egyrészt gazdálkodni, és lehet másrészt pedig a lakáspolitikát fel lehet használni arra, hogy mondjuk a gazdasági fejlődést támogassa egy adott városban.
1: Úgy bizony.
2: Teljesen más feltételeket lehet kínálni a beköltöző dolgozóknak, akkor, hogyha van egy mondjuk egy jól működő lakásrendszer a városban. Úgyhogy erről fog szólni, ennek a különféle módjairól, lehetőségeiről.
1: Nagyon
2: ez a rendezvény sorozat, erről a Településfejlesztési Szövetség partnerei és tagjai tájékoztatást kapnak, meghívót, illetve akik jártak már korábban ezeken az ingatlanpiaci rendezvényeinken, ők is megkapják ezeket a meghívókat.
1: Igen.
2: Aki pedig szintén érdeklődne, akár önkormányzati kolléga, akár más, az nyugodtan a Településfejlesztési Szövetség honlapján jelezze az érdeklődési szándékát felénk, és akkor
1: fontos lehet bizony
2: partnerként fel tudjuk venni.
1: Így van, tehát itt már nem kész dolgokról van szó, hanem tulajdonképpen alakuló félben lévő dolgokról.
2: Ez vegyes, mert vannak kész javaslatok is.
1: Igen, persze, de még azért lehet ezeken módosítani.
2: És még lehet. És
1: igen,
2: és
1: ez fontos.
2: Lehet.
1: És ez nagyon fontos. Na, ezért is lesz jó ez a 4 alkalmas rendezvénysorozat egész biztos. És lesz egy olyan is, egy olyan rendezvényetek, ez 27-én lesz majd, ami a vállalkozóknak szól. Most nem elsősorban üzleti szempontból közelítitek meg, azt hiszem, a vállalkozók dolgát, hiszen itt előzetesen beszélgettünk már, és mondtad, hogy például a kiégéssel, vagy a Z-generációval, mint olyannal is foglalkoztok. Ez is meghatározó lehet a vállalkozói életben, ugye?
2: Így van, és ezt tapasztalatból is mondom, én aki dolgozok 10 évesektől kezdve a 60-asokig mindenkivel, ez egy fontos téma, és hogy beszélgetek akár ceglédi vállalkozó ismerőseimmel, ez a Z-generáció, vagy majd utána majd az alfa-generáció, tehát a következő, ugye a fiatalok, hát megállás nélkül dől belőlük, amit ők látnak belőlük, és némelyikük egészen kétségbe van esve. Emlékezhetsz, hogy már tartottunk 2 vállalkozóknak itt Cegléden rendezvényt, ahol jöttek olyan előadók, akik egyébként viszonylag ritkán fordulnának meg Cegléden.
1: Igen.
2: Mi ezt a rendezvénysorozatot folytatjuk egyébként a Gazdasági és Energetikai Minisztérium támogatásával. és ahogy mondtad, korábban üzleti szempontból voltunk itt ebben a rendezvénysorozatban, egy-egy üzleti fókusszal, most viszont tényleg az emberi oldalt közelítjük meg, egy jó szervezetfejlesztő pszichológus jön majd, Bóna Kata Budapestről, aki igen sok céggel dolgozott már, együtt igen sok cégvezetőt segített, és kimondottan ezekre a következő generációs vezetőkre koncentrál egyébként. Ezt a tudását fogja megosztani, és aztán lehet majd kérdezni is, lesz egy ilyen kérdés-válasz dolog.
1: Ez jó.
2: Ennek a helyszínéről majd tájékoztatást adunk, ez most még szervezés alatt van, de Cegléden lesz, és ide fogjuk meghívni azokat a ceglédi vállalkozásokat, egyrészt akik már korábban is voltak a rendezvényeinken, másrészt pedig akik időközben mondjuk jelezték nekünk, hogy őket is érdekli ez a dolog. Itt azért elsősorban nagyobb vállalkozások lesznek, hiszen tudod, van egy együttműködési megállapodásunk az ipartestülettel, a ceglédi ipartestülettel, és ők célozzák az ilyen egyéni vállalkozókat, meg mikrovállalkozókat elsősorban, mi inkább a nagyobb vállalkozásokra koncentrálunk a rendezvényeinkkel.
1: És itt is ezek a témák, tényleg a kiégés, ami ugye az egész életre is jellemző, de a vállalkozásokra is miért ne lenne ez jellemző, akár vállalkozókra is, és a generációs problémákról is évtizedek óta hallhatunk, és ezek a problémák akár egyébként előre is vihetik a dolgokat, nem feltétlen problémaként jelennek meg, hanem igenis a több generáció egy-egy nagyobb vállalkozásnál tudja is segíteni egymás munkáját.
2: Ez így van, hogyha tényleg megtalálják egymással a hangot.
1: És az erről... idősebbeknek ott a tapasztalat, ugye a fiataloknál ott a lendület, azt a kettőt összetesszük, akkor már dombon van a tanya, nem?
2: Igen, de aztán ez a gyakorlatban, hogy működik, hát tudod, hogy az őrületbe tudják kergetni egymást a különböző generációk, de hát ennek megvan a maga ritmusa. Viszont például a kiégés, és itt ez jó is, hogy még egyszer megemlítetted, sok vállalkozó ahhoz van hozzászokva vezetőként, hogy ő megold mindent, ő a támasza a cégnek, a családnak, legyen most akár nő vagy férfi,
1: mindegy,
2: ez mindenkit egyformán érint, hozzászokik ahhoz, hogy ő mindig erős. És ezt egy darabig lehet csinálni, de aztán érzi, hogy valami nem jó, és erre vagy rájön magától, hogy mi nem jó, vagy pedig mondjuk segít neki az, hogy beszélget másokkal ezekről, vagy éppen eljön egy ilyen rendezvényre, és hallja, felismeri, hogy hoppá, hát én is ezt érzem. Nekem is ezek a problémáim, és már az segít, ha tudja, hogy nem vele van a baj, tehát ez nem egy egyedi probléma, amit ő érez, hanem ezt mások is érzik.
1: Nagyon jó.
2: És úgy már könnyebben kér segítséget, vagy elkezdi keresni a kiutat. Azért a vállalkozói szférában, vagy akár amiben én mozgok mondjuk a szakpolitikai szférában, sokszor van az, hogy egy ideig megy, aztán hirtelen jön egy súlyos betegség.
1: Hát, igen.
2: És aztán jó esetben még ki tud jönni belőle, rosszabb esetben pedig nem. Hát sajnos láttunk ilyet az ismerősi közegben, és akár Cegléden is. És ezért fontos, hogy a vállalkozók, a vezetők is meg tudjanak nyílni, beszélni ezekről a problémákról.
1: Igen.
2: És aztán együtt megoldást lehessen keresni.
1: Nagyon jó, és ezt szolgálja majd ez a 27-i ceglédi rendezvény is. Hát mi se tartozunk konkrétan egy konkrét generációhoz, úgyhogy én most az idősebb jogán azt mondom, hogy eddig tartott mai műsorunk. Ez volt a fejlesztés terhe mellett 146. része immáron, és ezekről a remek rendezvényekről beszélgettünk, és természetesen majd a tapasztalatokról is szeretném, hogyha beszámolnál a későbbi részekben, Dávid.
2: Abszolút, és hát lesz majd egy következő téma is, Finnországról.
1: Jaj, de jó. Na, az is érdekes lesz nagyon a kedves rokonoknál, mi újság, megnézzük majd. A fejlesztés terhe mellett 146. részében is Szebeni Dáviddal beszélgettem. Még egyszer köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is Szatmári Gábornak.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy dalocska fér ide a péntek esti beszélgetős műsor első órájának végére, ez legyen Nagy Bogi és Dash közös felvétele, egy friss 2026-os dalocska, a Jó leszek újra. Hát a következő órában kiderül, hogy nem mindenki volt jó, mert azért a rendőröknek volt dolguk, de hogy mi és mennyi, ezt majd Karasz Csaba fogja elmondani a következő órában. Remélem a következő 60 percet is együtt tölthetjük majd itt a Cegléd Rádióban. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Bezárták az esztergomi strandfürdőt, változóan felhős napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság 2 hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézy Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Háromütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
1: Az időjárásról.
5: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ébred Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Ez volt Martin Garrix és Jax közös felvétele 2024-ből, a Told You So című dal. Ezzel indult a péntek esti beszélgetés műsor második órája, amelyben tehát a rendőrség elmúlt heti dolgaival foglalkozunk majd elsősorban, de előtte még meghallgatjuk Carlos Sanders Andrást is, a My Baby című 2013-as dalával jön a kiváló énekes, és utána pedig majd, ahogy megszoktuk, Karasz Csabával fogunk beszélgetni az elmúlt hét legfontosabb rendőrségi eseményeiről.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Valószínűleg nem ez volt a legaktívabb hét a rendőrség életében, mármint az elmúlt hét, de azért dolguk akadt bőségesen a ceglédi rendőreinek is, és külön felhívjuk majd a figyelmet a következő percekben az unokázós csalókra, akik egy kicsit úgy látszik, hogy újra föltámadtak itt a környéken. Na, kérem szépen, legyenek nagyon nagy figyelemmel mindarra, amit Karasz Csabától megtudhatunk a következő percekben, a már is induló interjúban.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Mindenről szokás szerint Karasz Csaba számol be a ceglédi rendőrkapitányságról. Már itt van velünk a telefonvonalban. Csaba, nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
2: Cegléd Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Hát nézzük, mennyire volt aktív a múlt hét. Hát így előzetes beszélgetés alapján azért volt dolga a kollégáknak rendesen. Hát kezdjük a bűncselekményekkel. Milyek voltak a legjellemzőbbek most a múlt hétre?
2: Maradunk a vagyonelmi bűncselekményeknél, és főleg a kisebb értékre elkövetett cselekmények. Szerencsére súlyos, ilyen nagyobb kárt okozó bűncselekmény most nem volt az elmúlt héten. Kis apróságok voltak, nyugodtan mondhatjuk, hogy például a bolti lopások, vagy közvetlenül elkövetett kerékpár, illetve roller lopások, azok mindig vannak. A rollereket előszeretettel lopják és adják el különböző személyeknek az elkövetők sajnos. Ugyanakkor elmondanám, hogy valamelyest azért a bűncselekmények száma csökkent, viszont hát majd beszélünk róla, hogy a közlekedési események száma nagyon hullámzik, tehát arról majd kicsit többet fogunk beszélni.
1: Jó.
2: Illetve egy kis bűnmegelés nem ártana egy pár szót ejteni, majd mondjuk az unokázós csalásokról.
1: Igen.
2: Mert az viszont volt, hogy nem nálunk, de más területen igen.
1: Az meg volt azért sajnos, igen, erről biztos, hogy fogunk beszélni. Az online tér mennyire volt most nyugodt, vagy nem éppen?
2: Online csalások száma minthogyha csökkenne, minthogyha kezdene visszább esni, ugyanakkor nem kell hurrá optimizmusba esni, mert gyakorlatilag jön a legbeszélyesebb időszak, a karácsony előtti a nagy ajándékvásárlások
1: dömpinge,
2: amikor aztán a nagy számok törvény alapján minél többet rendelünk online térben, annál nagyobb az esély annál, hogy be fognak bennünket csapni.
1: Igen.
2: Úgyhogy most is erre számolunk, ezért érdemes már előre felkészülni. Javaslom mindenkinek, hogy ha már online fog vásárolni, akkor ne azt a bankkártyáját, meg ne annak a bankkártya adatokat használja, amelyik bankkártya a főszámlájához tartozik, és nyitott kaput képez úgymond ahhoz a folyószámlához, ahol az összes pénzét tartja.
1: Igen.
2: Tehát vannak virtuális kártyák, amit a bankok tudnak a részükre biztosítani, vannak olyan fintech banki szolgáltatása foglalkozó intézetek, amik annak olyan bankkártyát, amit biztonságosan lehet utána használni, hiszen csak annyi pénz van rajta, amennyit feltöltünk rá. Tehát ilyen kártyákkal érdemes vásárolni, mert ez nem zárja ki azt, hogy például egy online vásárlásnál, ha valaki rendel egy 32 000 forintos árut, akkor nem fogják biztosan átverni, ha becsapják, akkor csak az a 32 000 forint lesz a veszteség. Ugyanakkor, hogyha a főbankkártyát használja, akkor a folyószámlán levő X összeg, ami akár lehet több millió, vagy akár több 10 000 000 forint is,
1: pontosan,
2: az is elveszhet.
1: Igen. Szóval észnél kell lenni, és tényleg itt a közelgő ünnepek kapcsán, meg aztán különösen. A drogos front mennyire volt most kemény?
2: A drogos fronton szerencsére kisebb fogásaink voltak most jelenleg. Ezekben az ügyekben azért a szokásos intézkedéseket mind meghozzuk, megtörténnek a kutatások, lefoglalások, szakértő kirendelések. Ugyanakkor továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy a legjellemzőbb a ceglédés környékén, hogy mindig a kristályfogyasztás.
1: Igen.
2: Ez a legártalmasabb is, hiszen igazából senki nem tudja sokszor, hogy a kristályt, magát a kábítószert, azt miből állítják elő.
1: Igen.
2: És miből keverik össze ilyen. Hát nem minősítem azokat az embereket, akik ezt csinálják, és utána pedig ezt elfogyasztják mások, úgyhogy abszolút nem tudják, hogy mit fogyasztanak el. Nagyon nagy gondokat
1: okozhat,
2: és ezért kell nagyon komolyan venni a kristállyal kapcsolatos küzdelmünket. Hát remélhetőleg azért eljutunk majd egy olyan szintre, hogy ez valamilyen szintre azért vissza tudjuk majd szorítani, de nagyon nehéz lesz a küzdelmet megnyerni.
1: Hát ez még hosszú küzdelem lesz, az biztos, mint ahogy az unokázós csalók ellen is. Egy darabig most úgy tűnt az utóbbi hetekben, mintha egy picit ez úgy lanyhat volna, de aztán megint csak jönnek újabb esetek, és hát bizony nagyon szép kerek, nagy összegek is eltűnnek sajnos az idősek pénztárcájából vagy bankszámlájáról. Hát hogy is van ez?
2: Sajnos így van, tehát minket még tényleg ebben az időszakban, az elmúlt hónapokban elkerültek az unokázós csalók, ami nem jelenti azt, hogy nem lesz próbálkozás. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ül valahol egy telefonáló ember, ez lehet, hogy Magyarországon, de az is lehet, hogy külföldön.
1: Az is
2: legtöbb
1: lehet.
2: Esetben például Angliában, mondjuk Londonban ül, van egy telefonkönyve, és előszeretettel hívják azokat a, ki tudják szúrni azokat az idős embereket, akik például egyedül élnek, és hívják őket legtöbbször a vonalas telefonon, hiszen az van a telefonkönyvben.
1: Persze.
2: A telefonszámon felhívják az idős embert, ő felveszi a telefont, és elmondják neki, hogy hú, ha a unokájában nagyon nagy baj van, hiszen az unokája éppen legtöbbször a legendában balesetet okozott, vagy belekövetett valami bűncselekmény, de most ez a divat, ezt szokták mondani, és az ügyészség, illetve a rendőrség képviselőnek adják ki magukat a csalók, és rögtön hivatkoznak arra, hogy a nagy pénzért vádalkot lehet kötni, és akkor most szabadon engedik az unokát, különben be lesz csukva, és most azonnal kell fizetni. Nagyon sok esetben sajnos az idős emberek elhiszik ezt a történetet, és hát jellemző a csalókra, hogy nem riadnak vissza attól, hogy nem baj, ha csak 2 vagy 3 millió forint van otthon, akkor mennyi az aranyékszer, és akkor takolja össze az összes családi aranyat, rakja bele az idős személy egy nejlontacskóba, és akassza ki a kerítésre, rakja ki például a boltban, és rakja ki az ablakba az utcára.
1: Hát
2: majd
1: igen.
2: Utána már a közelben tartózkodó elkövető, akinek leadják el, hogy most mehet a zacskóért, oda megy, fölveszi, és már el is tűnt.
1: És el is tűnt.
2: Legtöbbször külföldi rendszámos gépkocsi van, nagyon sokszor román rendszámos gépkocsit használnak ezek a személyek.
1: Nice.
2: Tehát egy csomó olyan nyom van, amint persze el tudunk indulni, de utána már nagyon nehéz. Tehát visszaszerezni ezt a pénzt későbbiekben már nagyon-nagyon nehéz, majdnem lehetetlen is, hiszen külföldre mennek egyből.
1: Hát persze.
2: Ugyanakkor azt kéne elérni, hogy mindenki beszél az idős rokonával, hiszen mindenkinek van egy ilyen idős rokona. Ha már unokára hivatkoznak, akkor van ennek a nagymamának, biztos van egy unokája, vagy nagypapának egy unokája. Ezek az unokák, ezek a gyerekek mondják már a szülőknek, a nagyszülőknek, hogy ilyen nem létezik, ilyen nincsen.
1: Persze.
2: Mai 21. században semmilyen hivatalos szerv nem fog nejlonzacskóba mindenféle elismervény nélkül csak úgy elvinni kirakott pénzt, aranyat meg főképp, hát mit kezd a hivatalos szerv aranya?
1: Igen.
2: Semmit.
1: Igen. Fú, hát erre bizony föl kell hívni az idősek figyelmét.
2: Már csak azért igen. is, mert mondtam, minket elkerült, de például itt a környékünkön már volt Dabason a legközelebb, volt Érden és volt több kapitányságon már próbálkozás, és volt sikeres végrehajtás is, úgyhogy a talók több mint 30 millió forintot vittek egy személytől.
1: Igen.
2: Hát nagyon komoly családon beli vitákat eredmény ez utána egy-egy ilyen cselekmény. Tehát ezt nem utólag kell az időstől leszívni, nem utólag kell okosnak lenni, előre kell őket erről tájékoztatni. Nekem már nem élnek a nagyszülőm, de a feleségemnek még él egy idősebb szülője, és őt is fölhívtuk, elmondtuk, hogy akármi van,
1: így van.
2: Mondja azt, hogy először velünk akar beszélni, és kész.
1: Ennyi.
2: Tehát itt is az idős emberek, persze elmondja ezt a történetet, az elkövető meghallgatják, köszönöm, mindjárt beszélek a gyerekekkel, és akkor majd hívjon vissza a legfeljebb. Nem fogják visszahívni.
1: Nem, tehát,
2: így van, de egyből belemenni ebbe, hogy pénzt kiadni ismeretlen személynek, úgyhogy nem is látja ezt az ismeretlen személyt, ilyet nem szabad.
1: Ilyet nem szabad. Fú, nagyon szalad a műsoridőnk, és a baleseti statisztikánk még hátra van. Hát sajnos megint be kell számolnunk, azt hiszem 5 balesetről, ha jól tudom.
2: 5 baleset volt, abból 2 volt, ami anyagi káros. Mind a 2 anyagi káros balesetnél vadelütés volt. Tehát szegnét külső útjain vagy csemőben ütöttek el vadat. Ezek általában nagy vagyoni kárt okoznak a gépjárművekben. A többi 4 balesetnél összesen megsérült 6 ember, egy súlyosabban és 5 könnyebb sérülés volt. Megint volt olyan, hogy személygépkocsi a nem megfelelő vezetett és személygépkocsi kerékpárra ütközött, itt van a súlyos sérülés. Ugyanakkor megint van pályaelhagyásunk a szokásos, amikor
1: nem lehet
2: megint
1: kihagyni.
2: Nem az út viszonylag megfelelően vezetnek a járművezetői, úgyhogy ott is 2 sérült volt. És hát a figyelmetlenség, amiben például 3 személygépkocsi ütközött Szegléden, abszolút a baleseti okok között szerepe. Figyelmetlenség, nem az út viszonylag megfelelő vezetés. Tehát a vadelütés azzal most nagyon nem tudok mit mondani, hiszen
1: Hát,
2: alacsony sebességnél sem mindig sikerül elkerülni a vadat. Nagyobb sebességnél még nagyobb a valószínűség, hogyha kiugrik az útra, akkor bizony elüti az autó, és nagyon nagy kárt tud okozni. Hát csökkentünk a sebességet, és az egyik esetben ott este fél 11-kor volt a baleset. Uh-huh. A másiknál pedig érdekes, 8 óra 10-kor volt reggel, ami azt jelenti, hogy nappali fénynél jó látási viszony között volt. Hát vigyázni kell, nem csak este, hanem akkor úgy látszik nappal is.
1: Bizony, erre is oda kell figyelni, a vadakra is, meg a vad sofőrökre is oda kell figyelni, mert bizony...
2: Azokra a legfőképpen, mert sajnos vannak, tehát a saját példám tegnap is, én autóval közlekedem minden nap, munkahelyem és a lakhelyem között, és tegnap is szerintem egy minimum 120-szal száguldott el mellettem a törtelő úton egy autós.
1: Az szép.
2: Nem foglalkozik azzal, hogy esetleg ott vannak vadak, pedig vannak, mert számtalan szól látok őzeket például törtel környékén is.
1: Igen, erre a környékre ez bizony jellemző. Hát kérem szépen, tessenek óvatosabbnak lenni, és ne csak a vadakkal, hanem az emberekkel is, és tényleg itt az élet minden területén nem árt a nagyobb óvatosság. Ez a tanúsága ennek a kis beszámolónak is, amit Karasz Csabának nagyon szépen köszönünk, és hát reméljük, hogy egy kicsit derűsebb képet tudunk felvázolni majd a jövő héten. Csaba, még egyszer köszönjük szépen, és akkor találkozzunk legközelebb is.
2: Köszönöm, viszont hallásra, Szerbusz Gábor!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: J-Lo,

0: Szegény Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Bizony, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a péntek esti beszélgetős műsor. Remélem nem bánták meg, hogy velem tartottak. Ugye nem bántad meg, ez a búcsúzó dal címe. Dr. Béres és Veréb Tamás közös felvétele, egy friss 2026-os felvétel. Én ezzel köszönöm meg mai és egész hetén kitüntető figyelmüket, amire természetesen számítok a jövő héten is, és a hétvégén, szombaton és vasárnap pedig majd a hétvégi válogató műsorban, hangban azért találkozhatunk. Remélem, így lesz majd. Kedves hallgatóink, Szatmári Gábor tehát búcsúzik, további nagyon szép napot és nagyon kellemes, tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek. Minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
3: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Több száz milliárd forintot vár a kormány a vagyonadóból. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
1: Az időjárásról.
4: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Tendi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat ceglidradio.hu-ra, ez a két legnépszerűbb platformunk, de azért van egy Facebook oldalunk is, a facebook.com/ceglidradio, ami szintén népszerű, de üzenetküldés szempontjából annyira nem itt szoktak üzenni nekünk az emberek. A lényeg az, hogy van egy kérdésünk ma is, egy már jól ismert kérdés: mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ugyebár elmondtuk az első adásban is, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de néha azért vannak események, mondjuk egy ünneplés, születésnap vagy bármi ilyesmi, amikor egy-két embernek kicsit túlszalad, és akkor onnantól kezdve vicces anekdotákba kezd, vagy vicces mondatokat hallunk tőle, amit a baráti kör megjegyez, és most akár elküldheti nekünk. Így tettek rengetegen az első adás alkalmával, és maradtak olyan üzenetek, amikre nem maradt idő, ezért most ezekkel kezdünk, de természetesen, ahogy mondtam, jöhetnek új üzenetek is a 0635-925-925-re, vagy a kívánságkukac@ceglidradio.hu-ra, és még egyszer mondom, egyáltalán nem azt mondom, hogy igyanak és legyenek viccesek, hanem azt mondom, hogyha történt ilyen eset, és az valaki feljegyezte, akkor szeretettel várjuk az üzeneteket. Nekünk például a salgói kirándulós baráti körben Balázs a krónikásunk, akinek mindig van egy kis füzet, és a legjobb aranyköpéseket följegyzi, na ebből nem fogok idézni, viszont az önök üzeneteit már is olvasom. Azt írja nekünk Márta, hogy tudi dámó építeti, tudom ama, na jó, na jó. Hát igen, hogy mit akart pontosan üzenni a költő, azt nem tudjuk, de minden esetre köszönjük az üzenetet. Annától ezt kaptuk: eddig vitt a lábam, most mit csináljak, haragudjak meg rá? Teljesen jogos kérdés. Az ember egy ponton, amikor elfárad, nem tud mit kezdeni azzal, hogyha nem viszi tovább a lába, de hát a harag sem jó tanácsadó. Tigrincs írja nekünk, hogy haverom állandóan kötözködni akart a kocsmában részegen. Aranyköpései. Még neked el feljebb? Hány méteres fütyülőd van? Udvarlás. Figyú, azt hiszem részeg vagyok. Te szép vagy, de valójában nem. Mindegy, azért összejössz velem? Nem rossz, nem rossz, hát szerintem viszonylag handicappel indul az ismerősöd, de azért hátha bejött valakinél. Azt írja nekünk Csaba, hogy ez egy régi sztori, jól öltözött, kultúrált, középkorú hölgy a déli pályaudvar peronjai között tanástanuló keresgél, majd megkérdezi a kissé illuminált vasutast: tessék mondani, honnan indul a Keszthelyi gyors? Mire a másik? Fütyülőm tudja, kezét csókolom. Kicsit javítottam azon, ahogy pontosan elküldték az üzenetet, de hát ennyi, azt hiszem belefér. Viszont a megfogalmazás szerintem remek. Azért a kezi csókolom ott volt, és mindenképpen tisztelet adott a hölgynek. Rita írja: mennyi az idő? Nyenyenye. Hogy mi? Nyenyenye. Megnéztük az óráját. 1:45. Hát ez végül is majdnem sikerült. Tehát tulajdonképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. Na, a lényeg az, hogy Ökrös Zoltán a következő üzenet küldő. A kamrára haverom mindig azt mondja: spritzen spájz. Egyébként ez is tök jól hangzik, lehet, hogy én is használni fogom. Fognám, ha lenne kamránk, de nincsen. Kedves hallgatók, ez lesz tehát a mai adás témája. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Először a bent maradt üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jöhetnek az újak. Még egyszer elmondom, 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglédrádió. A közös ismerős.
2: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt zaj. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi

0: Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk: mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ez már egy ismerős kérdés lehet, korábban foglalkoztunk már a témával, ezért sok bent maradt üzenetünk van, még az előző adásból ezekkel kezdünk, aztán pedig jöhetnek az újak, amit ma küldtek nekünk a 0630 5 92 5 92 5-re, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Lassan olvasom Ferenc üzenetét. Tasson már be, Mannó! Szólt háromszor, elmondom újra, tasson már be, Mannó! Tasson már be, Mannó! Segítek, ez azt jelentette, kapcsold már be a magnót. Igen, megesik, mikor nem úgy jönnek ki pontosan a betűk és a szavak, ahogy az ember tervezte. Itt van Mária üzenete, részegesek épülnek lefele agyilag, én nem csípem őket. Hát valószínűleg ez tényleg így van, nem is szeretnünk el őket, egyáltalán nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, ahogy elmondtam, hogyha néha van egy olyan eset, amikor kicsit megszalad valamiért, és vicces szituációk követték ezt az esetet, akkor ebből nyugodtan szemezgethetnek nekünk, már ha gondolják, anélkül, hogy bárkit meg akarnánk sérteni. Azt mondja, hogy bocsánatot kérek, de én egy kissé illuminált állapotban vagyok. Egy aranyos, egyébként diplomás fiatalember volt az egyik lányunk esküvőjén. Írta nekünk Gyöngyi, ez szerintem teljesen jó, előre jelezte, hogy milyen állapotban van, elnézést is kért, és szerintem viccesen is fogalmazott, ezek tök jók. Mondom a cimbimnek, hogy te is csak félreértésből születtél meg, mert amikor a szüleid a Margit szigeten sétáltak, anyukád csak előre hajolt, hogy megkösse a cipőfűzőjét, és megtörtént a baleset. Erre azt mondja, az kizárt dolog, mert anyám csak belebújós cipőben jár. Noel volt a szerző, mármint aki elküldte nekünk ezt a sztorit, és neki is nagyon köszönjük. Krisztián annyit írt csak, hogy kocsival vagyok. Tehát, hogyha a kérdésünk az, hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott, és ez volt a válasz, hogy kocsival vagyok, nos, hát akkor az nem annyira jó, mármint, hogy nem hiszem, hogy hagyni kéne vezetni ilyen állapotban bárkit is, szóval a baleseteket mindenki próbáljuk elkerülni mindenféle szempontból. Viktória a következő. Én szerelmes vagyok beléd. Random részek srác, aki szembőlt velem az utcán. Egyébként, még hogyha az van, hogy ültök egy szórakozó helyen, kinéz magának, beszélgettek egy kicsit, és akkor dobja be ezt, akkor sem hihető, de akkor legalább van valami alapja. De hogy szembe sétál veled az utcán, és ezt közli, de egyébként kedves dolog szerintem. Ferenc a következő. Halljál meg! Meg legyen még egyéb bajod is. Kicsit értelmeztem a leírást, tehát halljál meg, és még legyen egyéb bajod is. Igen, hát mindenféle jót kíván, úgy halljuk, a kedves delikváns. Bálint a következő. Hát ez nehéz lesz, de megpróbálom kiejtés szerint. Stefjös hideg ste... Stecste. Aha, hát nem tudom értelmezni, de nagyon köszönjük az üzenetet. Én megtettem mindent tőlem telhetőt. Lázár a következő üzenet küldünk. Mi inkább csinálunk dolgokat, nem mondunk. És nagyon sok vicces smiley. Hát le lehet írni azt is nyugodtan, hogyha valaki vicces dolgot csinált ilyen állapotban, hogyha igazából nincs benne egy mondat sem, ami elhangzott, nekem az is tökéletes, sztorikat is várunk, de azért csak óvatosan. Dóri azt írja, részeg ember szájából? Ennyit. Nem vagyok részeg. Hát igen, azt hiszem, hogy sokan mondják, amikor még próbálják menteni a menthetetlent. Így van. Ezekkel megyünk tovább, kedves hallgatók, hogyha van olyan sztoria, amit egy részeg ember mondott és nagyon vicces, akkor nyugodtan küldje el nekünk, tehát 0635 925 925-ös.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és ebben a műsorban jelzem, egyáltalán nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de azért, ha történtek vicces esetek, mert azért az ember az életében egyszer-kétszer összefut részeg emberrel, és akkor hallott valami vicceset, nos, ezeket várjuk a mai adásban. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? 0635 925 925-ös, még mindig vannak bent maradt üzeneteink, mert az első adás alkalmában nagyon sokat küldtek a kedves hallgatók, és most is szép számmal érkeznek, úgyhogy remélem, hogy mindenki sorra kerül ma. Ibolya írja nekünk, hogy részek házigazda, jó a vendégnek, akkor megy haza, amikor akar. Egyébként ebben van egy kis célzás is, nem? Hogy jelzi a házigazda, hogy most már azért lehetne menni. Ez a feküdjünk, mert már mennének. Ezt néha beszoktam mondani a páromnak, hogy ha már nagyon sokáig marad a vendég, akkor mondom, hogy feküdjünk, mert már mennének. És akkor egy tulajdonképpen néha megérték, hogy miről is van szó, nem mindig. Vannak olyan ismerőseink, akik még ebből sem értenek, pedig azt hiszem, hogy egyértelmű. Viktor azt írja nekünk, hogy kettő van versenyben. Egyik, szia, hol lakok? Egyébként ez erős. A másik pedig egy hát kevésbé jól szituált hölgytől kérdezte meg a fizetős szolgáltatásnál, hogy van diák kedvezmény? Egyébként ez sem rossz, de szerintem a szia, hol lakok, az nyert. Judit a következő, szemszélű lány, repaterúrgyán, nyitva egy bármi bárhol. Ezt a harmadikat értettem, a szemszélű lány, az meg szerintem szép szemű lány akart lenni, csak így sikerült, a középsőt azt nem tudom értelmezni, de talán ez jobb is így. Azt írja nekünk Miléna, hogy ez egy puli. Tehát ez egy vicces mondat részeg ember szájából, aki, hát gondolom látott egy kutyát, és talán azt is meg tudta állapítani, hogy milyen, de ez nem derül ki a sztoriból, mert csak három szót látok, minden esetre köszönjük az üzenetet. József azt írja, hogy én alig emlékszem, mit mondtam. Tehát, hogy leírnád nekünk, hogy mit mondtál részegen, csak nem emlékszel rá, végül is teljesen jogos az érv. Gergő azt írja, még megéhezett a fiú a társaságunkban, és felhívta az egyik kiszállítós éttermet. Szia, egy pitoszt szeretnék girában. Amúgy ez nagyon jó. Tehát giroszt szeretett volna pitában, de ezt sikerült mondani, hogy pitoszt szeretnék girában. Egyébként ezt lehet, hogy be fogom dobni majd giroszosnál. Kubukiak, ezt nem értem, Miklós MB Miklós né küldte nekünk ezt, és kubukiak a válasz. Hát ezt nem tudom értelmezni. Hová gurulsz, hógolyó? Ezt Attila küldte nekünk. Gondolom egy ismerős érdeklődött, hogy valaki mégis hová indul. Inspiring néven küldött nekünk egy üzenetet egy hallgató. Érzem a babot, majd jött a róka. Hát igen, ez kellemetlen, mikor már az ember az a torkában érzi azt, ami el fog következni, és aztán hát igen, el is következik. Kedves hallgatók, ezen a ponton megállunk, de folytatjuk hamarosan néhány zene után azzal a kérdéssel, hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

S dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

Folytatjuk a műsorunkat, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják, az FM 92-5, én Vörös Nendi vagyok, és a mai kérdésünk, hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott. Rengeteg aranyköpést kaptunk, és itt is felhívnám a figyelmet, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de ha már néha úgy alakult, hogy ünneplünk valamit, és van egy-két aranyköpés, akkor azt most nyugodtan elküldhetik nekünk. Például név nélkül kaptuk az üzenetet, részegen sírva kerestem a kék macskámat. Hát igen, hogyha a kék macska nincs meg, azért az elég szomorú dolog az ember életében. Rihárddal megyünk tovább. Tesó, te kihánytad a jó boros kólát? Hát dehogy, csak a kóla jött ki, a bor az bent maradt. Hiteles, hiteles. Amúgy, hogyha lenne ilyen szűrője az embernek, hát nem is tudom, hogy jobb-e. Hogyha már a test úgy érzi, hogy valamitől jobb megszabadulni, akkor az talán tényleg úgy van. Úgyhogy ha lehet, akkor a bor sem maradjon bent. Kata írt nekünk egy hosszabb üzenetet, kicsikét nehéz volt kisilabizálnom, mert nincsenek benne ékezetek, de megpróbálom jól olvasni a kedves hallgatóknak. Régen volt, még úgy 12 lehettem, leértünk a nagyszüleimhez Somogyba, már nem volt nyitva bolt, nagymamám mondta, se baj, itt van nem messze a kocsma, a lányok, én meg az unokatestvérem elmennek és hoznak apádnak sört. Oké, mondjuk, nem volt gond, gyerekkorunk óta ismertek minket, sokan a nagyszüleink révén bementünk, meglett a pár üveg sör, fizettünk, jöttünk kifelé, és mint hogy egy pincehelyiség volt, ahogy a lépcsőhöz értem, megbotlottam, és az üvegek összezörrentek. Mire egy pasi a pultnál ittosan, részeg vagy bakker? Mindenki röhögésben tört ki, ugyanis a pasi szegény vak volt, és nem láthatta, hogy két tizenéves kislányról van szó, ezt a sztorit sokáig emlegettük a családban. És most elmondhattad itt is, vagyis hát leírhattad nekünk, nagyon szépen köszönjük, de igen, pontosan ilyen történetekre várunk. Már nem vagyok szomjas, ezt Aprikot, azaz Barack írta nekünk, lefordítottam a nevedet, elnézést kérek, de részeg mondat, részeg embertől azt, hogy már nem vagyok szomjas, az azért, hát vagy hihető, vagy nem, aztán majd kiderül. Ez már se sör, se pohár. Ezt Cserge küldte nekünk. Milyen érdekes név a Cserge, hogyha nem becenév legalábbis. De ez jó, ez jó. Ez már se pohár, se sör. Aztán itt van Attila üzenete. Taxi helyett tuxit hívott. Egyébként szerintem ez vicces. Lefogtak és öntötték belém, ezt Michel írja nekünk. Tehát lefogják a kedves delikvenst és beleöntik a barátai az alkoholt. Ő nem is tehetett semmiről, úgyhogy szerintem ez egy megfelelő érv mondjuk otthon az asszonynál. Attila olyan gyorsan tekert a biciklivel, amennyire csak tudott Mata részegen, így az árok szélén, hogy kis híja, hogy nem ment bele, és torka szakatából ordította, hogy van ám bennem kompresszió? Amúgy ez nem rossz. Az ilyen jelenetek, amikor az ember csak elkapja, ezek mindig zseniálisak. Többet nem iszok, de kevesebbet se.

0: írja nekünk Dina. Hát igen, ez rengetegszer elhangzik, sőt, amit László küldött nekünk, a szeretlek mondat részeg ember szájából. Nem feltétlen vicces, mert azt mondják, hogy sokkal őszintébb az ember bizonyos helyzetekben. Nem hazudok, tablettásborra gyűjtök, szőlőallergiám van, írja nekünk István. Szőlőallergiám van, ezért tablettásborra gyűjtök, szerintem zseniális. És hát ilyen zseniális aranyköpésekkel folytatjuk a következő órában is, mert ez a mostani véget ér, de van még teljes óránk, egy teljes óránk, és még egy olyan üzenetünk van, ami az előző adásra érkezett, utána pedig jönnek a ma küldött üzenetek, amelyeket ma küldtek el, tehát a 0635 92 92-re. Hamarosan jövünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: rude boy don't play with me. Bomb di dang di dang digi digi. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyílt Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
1: Az időjárásról.
4: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben egy jól ismert témát vettünk elő, már egyszer volt szó ebben a műsorban erről a témáról. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? 0635-925-925-ös és kívánságkukac@ceglidradio.hu az elérhetőségeink, az első egy SMS szám, a második egy e-mail cím, és hát még egyszer elmondom ezen a ponton is, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de azért néha-néha megtörténik az, hogy kicsit túlszalad az alkoholból, és akkor vicces mondatok, anekdoták születhetnek, ezekből szemezgetnek a kedves hallgatóink, és még egy olyan üzenet van, ahogy mondtam, ami még az előző adás alatt érkezett, aztán pedig tényleg a mai új üzenetek jönnek. Ez pedig a következő Zoltántól: egyedül mentem haza a szomszéddal, futottam össze, éppen haza próbál menni. Oda szól nekem: hé fiúk, van egy szál cigitek? Zoli, nem mondtad, hogy van tesód? Aha, próbálom érteni. Mentem haza, a szomszéddal futottam össze, éppen haza próbál menni. Ja, egyedül mentél haza, persze. Egyedül mentél haza, és ő kettőt látott belőled. Hát, meg is történhet az ilyesmi is. Köszönjük szépen, és akkor itt vannak a mai üzenetek, amik ma érkeztek. Csabától ezt kaptuk meg, ami egy aranyköpés olyan szempontból, hogy ilyen híres, félreküldött SMS-ek, üzenetek. Leszarom, hogy hol vagyok, gyertek értem. Ez, igen, mikor próbálják megkérdeni, de hát hol vagy? Leszarom, hol vagyok, gyertek értem. Igen, igen, ez megvan. Köszönjük szépen azért, és itt van László üzenete. Mikor születtél? 1987, Jáki út 37. Igen, itt lehetett némi kép és fogalom zavar, minden esetre néhány dolgot azért megtudtunk. Kata írja nekünk, hogy holnaptól nem iszok. Igen, hát ezt bizony sokszor halljuk részeg emberektől, aztán valahogy mindig máshogy lakul, nem mondom, hogy mindig, de azért gyakran esik meg, hogy ez nem teljesen igaz. Nem vagyok részeg, csak álmos vagyok, mert nem pihentem ki magam, mondta Krisztinának egy ismerőse. Krisztina, köszönjük szépen az üzit. Ha iszok, zsibbad a fogam. Ezt Andrea küldte nekünk, ez egyébként egy érdekes megállapítás, de valószínűleg nem volt teljesen józan az, aki elkövette. Jenő a következő: az a baj ezzel, hogy akkor én is részeg voltam. Figyi, tesó, rendeljünk egy traxlit. Vonaton ültünk egyébként. Az én egy ilyen kedvenc történetem, vonaton ülős, az az, amikor hát vonattal utaztam hazafelé, és hát gondolta az egyik utas nem messze tőlem, hogy már pedig ő haza fogja navigálni saját magát, ezért beütötte a GPS-t, és gyakorlatilag az történt, hogy a GPS érzékelte, hogy nem egy úttesten halad a delikvens, ezért próbálta elmondani neki, hogy a következő lehetőségnél fordulj balra, majd halad tovább egyenesen, de hát ő egy vonaton ült, és nem tudom, hogy mégis mit próbált volna tenni, hogy a vonat elkanyarodjon. Minden esetre GPS-szel utaztunk egy vonaton, és szegény GPS meg egyfolytában próbált levinni a sinekről, hát több-kevesebb sikerrel. Nekem nagyon bejött, minden esetre menjünk tovább. Guszti a következő: nem vagyok részeg. Igen, ezt már hallottuk párszor, de azért köszönjük, hogy te is elküldted. Ez egy vicces mondat egy részeg szájából, vagy hát inkább hiteltelen. Csókol anyát, Pityu. Mikor kocintanak, barátaim így kocintanak mindig, írja nekünk Tímea. Csókol anyát, Pityu. Nekünk is van egy ilyenünk, egy ilyen rituálénk, de hát azt most itt inkább nem olvasnám be. Minden esetre nem azt mondjuk, hogy egészségedre. Azt néha, hogy Saúgyi, azt beszoktuk mondani, mert van brazil ismerős a társaságban, és akkor már őt is vegyük be ilyen szempontból. Na, kedves hallgatók, túl hosszú lett ez a blokk, úgyhogy most megszakítom, de a lényeg, hogy hamarosan folytatjuk, néhány zene után visszatér a Ceglét hangja, legyenek itt önök is.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével. Változ

0: Kapcsolt ki a tévét, ezt a filmet már láttam. Egyébként a híradó ment. Egy név nélküli üzenetküldő küldte nekünk ezt az üzenetet. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ez a mai kérdésünk, és még egyszer elmondom, nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, viszont néha vannak esetek, amikor már mondjuk egy ünneplés során megtörtént az eset, és kicsit túlszaladt az alkoholmennyiség, akkor egy-két olyan mondat elhagyhatja a részeg ember száját, amit viccesnek tartunk, és most ezeket gyűjtjük össze. Mondom, egyáltalán nem támogatva az alkoholfogyasztást. 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglédrádió.hu, ide küldhetnek még üzeneteket, mert hogy még van időnk bőven, ha van ilyesmi, akkor küldjék el nekünk, hogyha van kedvük. László a következő, tűnj előlem, jön belőlem. Egyébként, hogyha az ember helyet akar magának csinálni, hogy könnyebben haladhasson, ezt végül is el lehet sütni bármikor, négy egyszerű szó, még rímel is, tökéletes. Emőke, igyunk meg valamit. Ez gyakorlatilag, ez teljesen józanul is elhangozhat ez a mondat. Részek ember szájából talán még viccesebb. Hergublu, blubla, ticu. Nehéz értelmeznem Dávid üzenetét, de minden esetre én megtettem, ami tőlem telik, és felolvastam. Lászlóval megyünk tovább. Nyikva egy bármi bárhol. Egy nyitva egy márhívó. Várhőneken márhó. Egy nyitmák máhó. Ez akár egy vers is lehetne. Én nem tudom értelmezni, de ugyanaz, amit már korábban megkaptunk, hogy nyitva van egy bármi bárhol, és ebből lett egy vers végül is, hát köszönjük szépen, ma is sokat tanulhat az ember, hogyha a Ceglid Rádiót hallgatja. Aki tőlem jobban szereti a bort, az még a venyigét is megeszi. Írja nekünk István, hát hogy nem ő mondta a mondatot, az szinte biztos, hiszen részeg ember szájából kellett hallania, ha megfelel a feltételeknek az üzenet, de azért ez nagyon jó szöveg, köszönjük szépen. Már is megyünk tovább, méghozzá Trumfival, megtörtént eset alapján. Haver, már alig bírt beszélni, de kérdezi, alkohol? Hát benned? Válaszoltuk mi. Egyébként igen, nekünk van egy barátunk, akinek a neve ezzel a hol szóval szintén rímel, vezetéknévről van szó, nem keresztnévről, és hát rengetegszer viccelünk ezzel, hogy az alkohol is így végződik, de Értem, és tök jó, köszönjük szépen. Péter, a következő, alakul a molekula. Hogyha ezt csak részegember szájából hallottad, persze úgyis egy tök jó mondat, de azért ezt párszor már elmondták előtte, szerintem csak idézett. Sohasem nem iszok többet. Mondjuk ez igen, a megfogalmazás miatt H. Imrénétől ez nem rossz. Ez a busz megy Nagyecsedre. Vonat mellett álltunk. Ezt Gábor írta nekünk. És igen, ez azért elgondolkodható, hogy itt biztos, hogy bajok lehetnek. De kiderült, hogy oda megy az a busz, amelyik vonat volt. Ez a pohár üretlen. Azt nézem, mit töltsek magamra. Amúgy ez nagyon jó, hogy ez a pohár üretlen. Nekem ez bejön, Anitától kaptuk az üzenetet. Aztán itt van Nana üzenete. A patkány elkísért és segített hányni. Semmi, semmi. Bocsánat, de kicsit kiborultam. Szóval a patkány elkísért és segített hányni. Hát van az a szint, amikor az ember így értelmezi egy másik lény jelenlétét. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott?
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Andi a következő üzenet küldünk itt a Ceglét hangjában. Nem vagyok rá büszke, de egyszer megállapítottam, hogy a muslicákból lesznek a legyek. És ki tudja, lehet, hogy azok baba legyek, és aztán később megnőnek, akkor lesznek igazi legyek. Minden esetre köszönjük. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Itt most ugye ebben az esetben saját mondatot írt a kedves Delikmens, de hát ezt is megtehetik egészen nyugodtan. Elnézést a Delikmens megnevezésért, de szerintem ebben a műsorban van a helye. Tehát olyan üzeneteket várunk, amit esetleg egy buli alkalmával, vagy egy ünneplés alkalmával kicsit túlszaladt emberek szájából csúszik ki. Mindemellett elmondom újra, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást. Csaba a következő, régen volt, de belém égett, 25 éves voltam, meglátogattam a szüleimet, és hazafelé menet az utcán megszólít egy 40 körüli, erősen ittas fickó. Szó szerint idézem, mit mondott. Bácsi, nem tudja, hol lakok én? Szerencséje volt, tudtam, és hazakísértem. 200 méterre lakott, átadtam a nejének. Ez az átadás átvétel azért ez remek lehetett. Amikor így, hát ő maga kérdezi meg, hogy hol lakik, és akkor a feleségének át kell adni az urat, és 25 éves létedre lebácsiz, szóval rengeteg izgalmas rész ebben a történetben. Ilyen sztorikat vártunk, és nagyon köszönjük. Etelka azt írja nekünk, hogy én az anyám fia vagyok. Egyébként ez sok mindenkire igaz, úgyhogy miért is ne lehetne akár az anyja fia bárki is. Richarddal megyünk tovább, főnök, a kocsma légvonalba 200 méter arra, de én tudok egy rövidebb utat. Ez nagyon jó szöveg, én is el szoktam sütni, nem a kocsmával kapcsolatban, de minden esetre igen, ez nagyon jó szöveg. Légvonalban, de tudok egy rövidebb utat. Attila ezt írja nekünk, temetés nélkül halt meg. Igen, szomorú dolog. Fordítva szokott lenni, de minden esetre ez kicsúszott valakitől. Józseffel megyünk tovább. Annó a Rióban, mikor ott dolgoztam, sok lelkisérültel találkoztam. Nem láttál egy csajt? Magas oszt haja van. Vagy kérnék két fél felett kétszer. Amúgy két fél felett kétszer. Úgy de jó. Aztán itt van Fruzsina. Csak a szeretlek szót írta nekünk, ugye ez sok részeg embertől elhangzik, aztán, hogy szabad-e hinni nekünk, azt nem tudjuk. Csaba pedig ezt írta, nagyjából ezt írta. Miért nem érted? Hát igen, vannak problémák ilyenkor, mikor nehéz a megfogalmazás. Ez nagyjából ugyanaz, mint mikor külföldön próbálunk egy magyar szót lassan elmondani, hogy majd akkor jól megértik. Ezt a részegek is meg szokták tudni csinálni, hogy próbálnak elmondani valamit újra, de nem igazán sikerül. Minden esetre ilyen eset van. Nézzük még Zoltán üzenetét. Zolikám, én neked adom a PS-t, mert annyira szeretlek. Hát, azóta is hozza. Igen, tehát a PlayStationről van szó, ilyen konzolról, ezt ígérte oda valaki egy bizonyos állapotban, aztán nem úgy alakult a helyzet, megtörténik az ilyesmi is. Köszönjük szépen, és nézzünk még egyet, András írja nekünk. Ezt én mondtam piásan állítólag, mindenki magából indul ki, de én még nem értem oda. Egyébként ez tényleg jó, ezt én is használni fogom, felírom. Persze nem részegen, hanem csak úgy, mikor vicceskedni akarok. Na, a lényeg az, hogy elmegyünk kicsit zenélni, és aztán még hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is az utolsó üzeneteihez érkeztünk el, mert hogy mindjárt véget ér a műsor, még azért néhányat beolvasok önöknek, és elmondom ezen a ponton, hogy maradt pár üzenetünk ugyan, vagy maradni fog a végén, aki nem kerül sorra, de majd egy ilyen vegyes vágott adásban sort kerítünk ezekre is. Nem tudom, hogy pontosan mikor, holnap majd egy új témával jövünk, de a lényeg az, hogy senki sem fog kimaradni, előbb vagy utóbb adásba kerülnek az üzenetek. Itt van nekünk János üzenete, tudod mi a szükség? Fordítok, tudod mire van szükségem? Illetve Hajnali üzenet, nem tudod mi a hűtő kódja? Hát vannak modern hűtők, biztos, hogy van olyan is, ami ilyen gyerekzáras vagy ilyesmi, de nem hiszem, hogy itt erről volt szó egyáltalán, csak nehéz volt bejutni a hűtőbe. Legjobb vagyok, ezt Ádám írta nekünk, egyébként sokan kapnak megmagyarázhatatlan erőt és bátorságot illuminált állapotban, lehet, hogy itt is ez történt, vagy hát gondolom. Én megállok egy lábon is, utána már a földön. Ezt Csengétől kaptuk. Hát valaki gondolom nagyon vagánykodni akart, hogy milyen jól tud állni a lábám. Nagyon kedves ismerősöm már nem volt szomjas, csináltam neki egy kulcstartót, amin a frissen született babájának a képe és az adatai be voltak gravírozva. Hosszasan nézte, majd ekép szólt. Ő kicsoda? Ezt Szevasz nevű hallgatón küldte, vagy köszönni akart, minden esetre ez van az üzenet végén. Ez egyébként nagyon jó szöveg. Hát, vagy a gravírozás nem sikerült jól, vagy a felismerés nem ment neki már annyira. Én ám, nem tik vagytok ám? Ezt Aladártól kaptuk, nem tik vagytok ám. Ez amúgy nem rossz. Ő megállapította, hogy ti nem azok vagytok, akik. A Nyugat pályaudvar aluljárójában a barátnőmmel mentünk, egy elég jó képű ficke az arcomba hajolva, de elkapnálak? Közelhajolt és éreztem az alkohol szagot, ráadásul, ha jól értem, igen, hát

0: Ja, persze, a barátnőddel mentél, írja nekünk Magdi, szóval nem párkapcsolatról van szó, és hát így közölte veled, hogy hát ő némi érzelmet táplál az irányodba. Viktória azt írja, hogy nem baj az se, ha nő, sokkal csúnyább, mint az asszony, csak ne az asszony legyen, mert már unalmas. A pultán egy nagyon részeg férfi ívott és kocintottunk, kocincsunk helyett azt mondta, hogy kocsincsunk. Az egyik részeg a kocsmában úgy énekelte a festett nők a pezsgős vacsorákat, hogy festhetnék a pezsgős vacsorákat. Amúgy ez nem rossz. Miért ne lehetne így? Aztán itt van nekünk Barbie üzenete. Ilyen szép ruhába így berúgni. Mint hogyha lenne bármilyen összefüggés a ruha és az illuminált állapot mennyisége, vagy minősége, vagy hát, nagysága között. Nem látod, hogy nem látok? Ezt Szilvitől kaptuk. Igen, hát ezt azért észrevette volna a kedves nem látó. Sincér, 4 sör, 6 kanyó. Tehát ez 4 sör és 6 kávé lett volna, mert itt nekem záróírásen odaírta József a megoldást is. Rendőr mondja, maga ivott. Hát még szép gyönyörűm. Egyébként ez nem rossz, Antaltól kaptuk, és végül az utolsó. El akartam mondani izének, hogy mit is akartam mondani? Ezt Zsolttól kaptuk, tipikus, és nagyon szépen köszönjük. És mondom, pár üzenetünk még van, kedves hallgatók, de időnk már nincsen, úgyhogy egy vegyes vágott adásban majd még folytatjuk ezt a témát. Viszont már köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jövünk. Tartsanak a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Értem. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszán túlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Következzen egy friss dal itt a Cekléd Rádióban.
1: I've been going back to yours. I've been fighting

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyíl Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a hatos erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszán túlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyíl Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.